hát itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék. És itt ez az élet, amit sokszor

Köszöntjük Pál nevű hallgatóinkat! A Pál latin eredetű férfinév a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi, női párja Paula. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek között II. János Pál pápa, Pál apostol, Paul Cohen matematikus, Kinizsi Pál hadvezér, Paul McCartney angol énekes, a Beatles tagja, Pablo Picasso, Szinyei Merse Pál festőművészek, Teleki Pál miniszterelnök, és természetesen ön kedves Pál, aki a rádiót hallgat.

hatú, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál vele, csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Vaklármához riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. Két győzelmet is aratott Budapesten a Deac díjugratója. Ma tetőzik a kánikula, viharra is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Vaklármához riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. Egy gyermek hívta a segélyhívót azzal, hogy egy ház ég, majd a cím megadása után megszakította a hívást, és elérhetetlenné vált. A tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, de sem égőépületet, sem tűzre utaló nyomot nem találtak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint szándékos megtévesztés történt. A szakemberek hangsúlyozzák, a segélyhívóval való visszaélés nem játék, mert feleslegesen köti le az egységeket, miközben valódi segítségre szorulók várhatnak, írja a HAON. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni. Osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyezteni.
1: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán, vagy a 1818-as számon lehet. Két győzelmet is aratott Budapesten a Deac díjugratója. Ifjú Szabó Gábor remekül szerepelt a Nemzeti Lovardában rendezett nemzetközi díjugrató versenyen. A Deac lovasa hétvégén először megnyerte a 6 éves lovak versenyszámát, majd szombaton a rangos 145 cm-es Big Tour Regál díjban is diadalmaskodott. A technikás pályát 79 indulóból mindössze 23-an teljesítették hibátlanul, közülük pedig a debreceni versenyző futotta a legjobb időt. Győzelmének köszönhetően a magyar himnusz csendült fel a Nemzeti Lovardában, írja a deac.hu. Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tud.

0: márvány.
1: Na őszintén, hányan gondolták mostanában, hogy lehetne újra február? Hát június van, annak is az utolsó napja, és reméljük, hogy a nagy forróságnak is ez lesz a mai, az egyik utolsó napja. Hát ezt szeretnénk mindannyian. De valószínűleg nem fog összejönni, mert holnapra szerdára azért még mondják a meleget. Szerdától érkezik a változás, és jaj, de jó ezt mondani! Legalább 15 fokkal kevesebb lehet az optimális esetben, mint az elmúlt napokban. Hát ha tegnap mondjuk 39 volt, és ma pedig 40, abból vegyenek el 15-öte. 2026, június 30-a van. Hát jóval többet veszünk el a 2026-ból, mint 15-öt, mert olyan 80-as évek is érkeznek. Rick Astley-vel és a srác legnagyobb slágerével. Never gonna give you up. És születésnapján köszöntjük majd a Girls Aloud egykori énekesnőjét, aki szólóban ezt a sikert mondhatja magáénak.

0: Ez tehát a hónap utolsó napja, búcsúzik a június, és holnap reggel már hello július, és hello kedves hírszerkesztő!
1: Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott teherautóval egy 15 éves fiú. Ma tetőzik a hőség, ezúttal a konditermek számíthatnak a fogyasztóvédőkre. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján gyorsan a nyomára bukkantak. Követni kezdték, a sofőr azonban nem állt meg, hanem nagy sebességgel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felé hajtott. Helyenként 180 km/órás tempóval. A rendőrök több útszakaszt lezártak, hogy megóvják a többi közlekedőt. A menekülés az M3-as autópályán ért véget, ahol a kis teherautó terelőtábláknak ütközött. A 15 éves sofőrt és 14 éves utasát elfogták. Jármű önkényes elvétele és lopás miatt is eljárás indult ellenük. A fiú ellen emellett közúti veszélyeztetés és engedély nélküli vezetés miatt is nyomoznak. Számolt be az esetről a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Ma tetőzik a hőség, tovább folytatódik az ivóvízosztás Debrecenben is. A harmadfokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat. Ma a 60 utca és a Kossuth tér találkozásán elosztanak vizet a karitatív testület önkéntesei, és több helyszínen hűsítő, párásító berendezések is üzemelnek. A párásító berendezések a Kossuth téren, a Déri téren, a Kálvin téren, a Csapó utcán, a Tócós kertben, az Angyalföld téren és a Víztorony sétányon is működnek, olvasható a város honlapján. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az edzőtermek szolgáltatásai. Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépni.
0: Ugyanúgy, ahogy tegnap reggel ilyenkor, 25 fokkal indul a mai napunk, vagy legalábbis a reggel itt a Best FM-en, de hogy mennyivel folytatódik, hát arról Évi hadd beszéljen önöknek a kedd reggelben.
1: Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.
0: Köszönjük szépen, igen, 30 fok alá kerül a hőmérséklet, csütörtök lesz a leghidegebb napja az elmúlt időszaknak, 27 fokkal, hát az sem annyira hideg, de sokkal jobb, mint a mai 39-40, és hogy egy jó hírt is közöljek az időjárással kapcsolatban, fú a szél, ez annyira jó volt elindulni kerékpárral, részegen egy rolleren, azt nem javaslom senkinek, nevezjön a Best FM-en, hanem Tiesto és a Koma nevű úriember, a Wasted-del előtte meg meghallgatunk téged is, egyik kedves reggeli állandó informátorunk. Jó reggelt kívánok!
4: Jelaci Gabika vagyok, szokásos Trafipax a Budai Nagyantalon.
0: Ugyám, Trafipax a Budai Nagyantalon. Vivien, te is megérkeztél. Kitartás mára. Neked is, és Tihamér, neked is köszönjük a megerősítést. Igen, Tihamér is, ahogy szokott, a Budai Nagyantal utcából jelentkezett be, ahol a Trafi Box már aktív. Legyenek önök is ma aktívak, és működjenek közre a műsorban. 6 perccel múlt el 6 óra, Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: kis megnyugtató reggeli ébresztő muzsika, benne is van a címében, relax, nyugodj meg, attól olyan jó megnyugszol, még a dalát hallották.
1: Jó reggelt!
0: És igen, egészen nyugodtan induljunk neki a mai 40 foknak, úgyhogy relax, take it easy, vedd könnyedén, hamarosan itt a vége, fuss el véle, végre felfrissülés jöhet ezen a héten Debrecenben és az egész országban. Most már itt hagyhatna bennünket ez a fránya hőkupola? Elegem van. És melegem, de ezzel nyilván nem vagyok egyedül. 25 fok jelenleg a hőmérséklet, a tegnapi naphoz képest sokkal kellemesebb, hogy fúj a szél. De ahol nem lehet kereszthúzatot csinálni, ott bizony beszorultam rendesen a párás levegő. Nézzük a dolgok pozitív oldalát, nem kell reggelit készíteni. Elég, hogyha nagyokat harapunk a párából. És még a kiváló strand formánk is megmarad, ha ennyi, amit magunkhoz veszünk. Sokkal fontosabb az ételek helyett inkább az italok elfogyasztása, mondom én, aki előtt itt van egy másfél literes ásványvíz, amit tegnap Anitától kapott. Előre még bontatlanul. Mentségemre várjon, hogy otthon voltam tegnap, nem pedig itt bent a stúdióban, úgyhogy ahogy most érzem a pihegésemet, hamarosan ki fog nyílni ez a ásványvizes palack itt előttem, úgyhogy kedves egészségünkre, és ha éppen reggelihez készülődnek, akkor meg jó hétvágyat kívánunk Debrecen kedvenc rádiójában. A hónap utolsó napján, június 30-a van, tegnap egy picikét a páloktól ellopták a sót a péterek, tegnap Péter Pál napja volt, de mivel a Pál legalább annyira fontos és ismert név, ezért külön napot szentelünk nekik a naptárban, ez lenne a mai nap, úgyhogy kedves palkók, hamarosan titeket köszönt a kedvenc rádiótok. Előtte meg Ferkót, Molnár Ferenc Karamelt és legcsodálatosabb dalát 3 perccel, 6:45 után.

0: The Shape of You.
1: Egy síren, a Best FM-en, 5 perccel fél hét előtt. Jó reggel, Debrecen! Jó reggelt kívánunk a most ébredőknek, és azoknak is, akik most próbálnak elaludni végre, hogy olyan kellemesen fúj a szél, mert éjszaka, hát nem volt erre lehetőségük, álomba ringatni magukat. Hát játszunk olyan zenéket, hogy az talán segíthet a forróság a meleg ellenére is. Egyébként, ahogy mondtam, 25 fok van, és arról is volt már szó, hogy a budai Nagyantalon meg aktíva Trafibox. Na legyünk mi is aktívak, köszöntsük a pálokat, és említsünk meg néhány híres születésnapost, például Szép Ernőt, költő és író volt, 142 éve született 1884-ben ezen a napon. Aztán Szabó Ernő, azaz Hannibal tanár úr is ma ünnepelni a születésnapját, 126 éve született, de 67 éves lett Vincent D'Onofrio, amerikai színész. A Mystic Pizzában indult a karrierje, ha jól emlékszem, akkor Julia Roberts-el játszott a Sejt című filmben, és a Men in Black-ben is. Edgar olyan nyúzottnak tűnsz ma reggel. Vagy valami hasonló. Lehet, hogy később még hozom is Vincent D'Onofriót a 67. születésnapján. Aztán ma ünnepli Csókás Márton Pál a születésnapját, magyar származású új-zélandi színész, kettős állampolgár. Egyébként 60 éves lett, láthattuk a Xena sorozatban és a Gyűrűk ura filmekben Lord Celebront alakította. 60 éves ma Mike Tyson, aki nem csak sportoló, voltak filmes alakításai és másnaposok. One Night in Bangkok és In the Air Tonight. Azt nem mondom, hogy énekes, mert az nem volt annyira jó, de a beugrós szerepe a másnaposokban egészen kiváló. Szóval Mike Tyson, amerikai ökölvívó, aki inkább sportoló, Ralf Schumacher, német autóversenyző, Forma 1-es pilóta. És 41 esztendős lett Michael Phelps, amerikai úszó, 23-szoros olimpiai bajnok, minden idők egyik legsikeresebb olimpikonja.
2: Köszöntjük Pál nevű hallgatóinkat! A Pál latin eredetű férfi név a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi, női párja Paula. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek között II. János Pál pápa, Pál apostol, Paul Cohen matematikus, Kinizsi Pál hadvezér, Paul McCartney angol énekes, a Beatles tagja, Pablo Picasso, Szinyei Merse Pál festőművészek, Teleki Pál miniszterelnök, és természetesen ön kedves Pál, aki a rádiót hallgatja.
1: Mondok és mutatok még két híres párt. Az egyiket úgy hívják, hogy

Göröcki Pál, a megunhatatlan Kaláka és a Tengerecki Pál. Laci, hagyd már abba, hát mindjárt fél hét van. Ej, hát ráérünk arra még. Mondotta volt Pató Pál úr, akinek szintén boldog névnapot kívánunk, és hát őt semmiféleképpen sem hagynánk ki. Hiszen mi vagyunk a Zene Rádiója, és ő pedig az egyik legnépszerűbb magyar énekes volt. Boldog névnapot kívánunk Szécsi Pálnak, ott fent a Mennyországban.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, határidős munkáját igyekezzen gyorsan teljesíteni, és utána szép lassan tegye a dolgát, kímélje magát. Extra bevételre nem számíthat, kiadásra viszont bőven. Lika, kellemes meglepetések érik, nem túl nagyok, de arra jók, hogy jól érezze magát. Szerezzen ön is örömet másoknak. Ikrek, ön nem anyagias, most mégis elkapja a pénz bűvölete, lehet, hogy sokat keres, de gondolja végig, hogy milyen áron. Rák, reggel örömmel nyugtázza, hogy jobban aludt, mint máskor, allergiás tünetei némiképp csökkentek. Oroszlán, még ma sem tud napirendre térni a közelmúlt eseményei fölött, minden gondolatában a folytatás lehetséges következményeit fontolgatja. Szűz, ön erősen befelé forduló, mélyérzelmű ember, ma olyan gondolatok foglalkoztatják, amelyeket nem akar megosztani másokkal. Mérleg, könnyen barátkozik, így a nyáron sok barátságot köt, a szerelem mindenhol ott van, ahol megfordul. Skorpió, nehezen viseli el a változó hangulatú embereket, emiatt a barátaival is képes összeveszni. Nyilas, szabadsága alatt idegen emberekkel és soha nem látott látványosságokkal ismerkedik meg, fogékony minden újra és nyitott az emberek felé. Bak, anyagi gondjait próbálja saját erőből megoldani, néha szorosabbra is kell fogni a kiadásokat, tele van tervekkel és bolygója inspirálja a véghezvitelre. Vízöntő, semmit se bízzon a véletlenre, se azokra, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy nincs felelősségérzetük, vegye kezébe ügyeinek intézését. Marak, békés, harmonikus magánéletet ígérnek a csillagok, önön múlik, hogy mennyire tudja szépé, emlékezetessé tenni a pihentető nyári napokat.
1: Vigyázzunk egymásra az utakon is! Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel! Jó utat kíván a Best FM!

0: Egyik új kedvencünk a Dracula Tame Impalától, a Best reggelben 10 perccel 7 óra előtt. Jó reggel, Debrecen! Közlekedési információk, a budai nagyantalon már elindult a móka, aktív a Trafibox, köszönjük a sok-sok bejelentést lelkes informátorainknak. Valaki kérdezi, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart a villamospálya felújítás? Hát figyelj, én a DKV-től azt az információt kaptam, hogy előre láthatólag akár július 12-ig is eltarthat, persze az időjárás alakulásának a függvényében. Ahogy most alakult az időjárás az elmúlt napokban, hát bizony nem haladtak olyan jól a srácok, mert hogy éjszaka kell dolgozniuk, hát napközben 40 fokban most őszintén. Az embernek kedve sincsen kimozdulni, nem hogy kint munkát végezni. Úgyhogy a rendkívüli kánikula miatt a Kossuth téren zajló villamospálya felújítási munkák éjszaka üzemzárást követően is folytatódnak, mert hogy amellett azért nappal is csinálják szegények. Kitartás nektek, kedves srácok, dolgozó emberek, mindenki, aki kint van a szabadban és ott végzi a munkáját. Biztatásképpen mondanám, hogy érkezik azért a változás, egy hideg front, ami a 40 fokból a következő napokban akár 27 fokot is csinálhat, ez már sokkal elviselhetőbben.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Emlékeznek még a Girls Aloud együttesre? 2002-ben alakultak egy brit tehetségkutató műsorban, az ITV One műsorában 2002-ben, úgyhogy nem volt az olyan régen. Olyan slágereket köszönhetünk nekik, mint a Jump feldolgozás.

Ildikó, köszönjük a bejelentkezést neked. Monostorpályi út, Cseresznye utca. Csak kapkodjuk a levegőt, kapkodjuk. Kifelé fújjuk, vagy befele szívjuk? Hát szerintem sejtik. Szóval Girls Aloud és a lánycsapatból ma az egyik szólista, Cheryl Cole is születésnapot ünnepel. Hát egy dalát nagyon kedveljük, úgyhogy hadd játsszam le most. Cheryl Cole 43. születésnapján a Fight

addig tologattam ezt a dalt, amit már 6 óra előtt ajánlottam önöknek Rick Astley-től. Never Gonna Give You Up-ot, hogy majdnem kimaradt. Kár lett volna érte. 7 óra van, Hajnival beszélgetek éppen Debrecen kedvenc rádiójában, illetve hát a Viber üzenőfalon, ezt önök nem hallják, de fontos, ezért elmondom, hogy a Monostorpályi úton nem csak egy, hanem két helyen is vannak. Mi célból? Hát ugyanabból a célból az új helyen is, mint az előzőben Ildikó által említett célon. Azt írja Hajni, legalább nem kell egy hónapot várni a légzés funkciós vizsgálatra. No, és nem kell várni a reggeli villámvoksra sem, mert hogy itt vagyunk, és mutatom az ajánlatokat.

0: és a dal, amely a TikToknak köszönhetően futott be. És nagy kedvenc lett szerte a világon. New Heart. Aztán Majka papa.
1: Kicsikét szűk a világ nekem, keresem bennem még a helyem, nem látom tisztán a holnapot.
0: Tágítja rendesen, mármint a világot, a Majka univerzumot.
1: Félig te poharak az asztalon,
0: akárhova megy.
1: Kedvem néha bele.
0: Full ház, minden koncerten, full arénák, és érkezhet a Best FM-en mindjárt a Belehalok, vagy éppen Billy Joel. Egy kis vidámsággal a 80-as évekből. Uptown Girl. Jó, de ki tetszettek várni. Hát, kicsit megrémültem, hogy mindenki alszik, mert egyetlen egy szavazat sem jött, amíg a harmadik dalt be nem mutattam. Ugye ez Billy Joel dala. De a hármasról nem is nagyon szavaznak, úgyhogy úgy nézem, hogy a egyes és a kettes között fog eldőlni. Ki lesz a ma reggeli villám derbi nyertese?
2: SMS és Viber számunk 30 933 104 6. Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mit csinálsz ott, béni barátom? Látom a kaján mosolyt az orcádon.
5: Csak a házat falát csodálom, s ha mész a festékkertbe, megvárom.
4: Gyere velem, ha akciós festéket akarsz venni, mert most a vásárlással utazást lehet nyerni.
5: Van abban a boltban mindenféle festési dolog. Kész a gyerni, attól lenne a két asszony boldog.
4: Induljunk hát, béni, jó lenne még zárás előtt a Monostor pályút 9-11 beérni. Sobidubidu!
6: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a Fórum első emeletén.
7: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
8: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
7: Miért éppen nálatok?
8: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
7: Hol jelentkezzek?
8: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
9: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
10: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
11: Brutális baleset Debrecen Tócóvölgyváros részében, 6 parkolóautót is összetört egy sofőr. Megújult tantermek várják majd az agrárhallgatókat. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
11: Brutális baleset Debrecen Tócóvölgyváros részében, 6 parkolóautót is összetört egy sofőr. Megújult tantermek várják majd az agrárhallgatókat. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
11: Hat parkolóautót tört össze egy sofőr Debrecen Tócóvölgyváros részében. A történtekről a Debrecenben hallottam közösségi oldalon jelentek meg fotók, majd a Dehír megkeresésére az esetet a rendőrség is megerősítette. A beszámolók szerint a BMW végighajtott a parkolón, és egymás után 6 álló autónak ütközött, jelentős anyagi kárt okozva. A közösségi oldalon megjelent információk alapján a baleset a Vincellér utcához közeli parkolóban történt. A rendőrség tájékoztatása szerint az autót egy 42 éves férfi vezette, akivel szemben felmerült az ittasság gyanúja. A sofőrt a helyszín közelében elfogták, vezetői engedélyét elvették és büntetőeljárás indult ellene. A baleset pontos körülményeit a hatóság vizsgálja. Megújult tantermek várják ősszel az agrárhallgatókat a Debreceni Egyetemen. A Böszörményi úti kampusz főépületében két tantermet korszerűsítettek több millió forintos vállalati támogatással. A fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközök segítik majd az oktatást, így a hallgatók korszerűbb környezetben készülhetnek fel az agrárium jövőbeli kihívásaira. A beruházás az egyetem és partnervállalatainak hosszú távú együttműködését is erősíti. Az új tantermeket már az őszi szemesztertől használatba vehetik a diákok, írja az Unideb. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
12: Folyamatos lesz a dínye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dínye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dínyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dínye.
11: Idén is

0: holnapra meg ennél 7 fokkal legalább kevesebbet. Ha időben érkezik a hidegfront, akkor ez szerdán már csak 33 fok, csütörtökön pedig 27 fok lehet, ám én mindig óvatosan bánok ezzel az előrejelzéssel, mert nekem úgy tűnik, hogy mire Debrecenben ide ér Kelet-Magyarországra, hát vagy nem ér ide időben, vagy legyengül annyira, hogy még a hatását se érzékeljük, ezt most nem szeretném. Kerüljünk csak közelebb a 25 fokhoz, az már sokkal elviselhetőbb lesz, mint mondjuk a mai 39. Egyébként jelenleg Debrecen belvárosában 26-27 fok van. Köszönjük a bejelentkezést, a 35-ös számú főútról Trafipax lesz, írja Szabi, Hajdú Böszörmény és Bodaszőlő között a 35-ösön, továbbra is csak óvatosan a Monosztorpályi úton. Tudjuk miért, legalábbis két helyen, nem árt a fokozott folyadékbevétel, csak nem egy ilyen folyadékot viszünk be. És Budai Nagyantal aktív Trafibox, és meglepetés!
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
2: Most is veled,
0: hogy mi a meglepetés? Nekem ez volt.

0: egy másik életben.
1: Na, szólj rám, jó? Ha egyszer véletlenül összefutnánk, de lehetőség szerint még ebben az életben.
2: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
1: Hát milyen érdekes, meglepődtem. Hát nem gondoltam volna, hogy ez a csávó fog nyerni, de nagyon örülök neki, mert imádom ezt a New Heart című dalt. Úgy látszik, hogy sokan szeretik. Jaj, de jó. Na, szuper, végre nem Majka. Nincs Majkával bajom? Hát csak már elég rongyos a lelkem, mármint rongyosra játszottuk a lemezt, aminek a címe az volt, hogy belehalok. Remélhetőleg nem fogunk belehalni a mai hőségben, mert ma még hőség lesz, 39-40 fok is lehet, viszont ahogy a hírek végén hallhatták az időjárás előrejelzésben, jön ám a felfrissülés, a hét második felében már 30 fok alatti értékekre készülhetünk. 30 fok alatti értékekre? Hát az szerintem tökéletes lesz. Igen. Csak hogy mire ideér valóban, ne legyen annál több. Tehát ezzel a 24, 23, 25 fokkal annyira meg lennénk elégedve. Hát ha, 500-540 és 39-33-104-6, ez a Best FM Rádió 2 telefonszáma. Mondom is, hogy miket kaptunk információkat önöktől. Budai Nagyantalon aktív a trafibox, Monostorpályi úton legalább két helyen aktívak a rendőrök. A 35-ösön Hajdúböszörmény és Bodaszőlő között trafipax lesz. Jó, oké. És most jött a legfrissebb, Judit írja, hogy sajnos baleset történt, mégpedig a külső Vámospércsi úton, ott az Úzmara utcánál egy hármas koccanás. Fene, ez nem hiányzott nagyon. Figyeljünk oda a nagy hőségben, egyébként már most meleg van. 28 fok, és 7:30 előtt 9 perccel. Azért ez nem annyira gyakori. Figyelem, holnap július 1-e, két fontos dolog ezzel kapcsolatban, ugye egyrészt július 1-e a köztisztviselők napja, ezért megváltozik az ügyfélfogadási rend az önkormányzatnál, konkrétan nem lesz normál menetű ügyfélfogadás, és azt is tudjuk, hogy július 1-e nem csak a köztiszta nap, hanem az egészségügyi dolgozók napja is, úgyhogy holnap az egészségügy is pihen, már mint az ügyeleti ellátástól függően, tehát azért az mégiscsak meg lesz. Na kérem, még a harmadik dal előtt speciálba küldök egyet annak az úrnak, aki hát a reggeli villámvoksot is szokta nekem menedzselni, meg a zenei szerkesztőnk, olyan kis szerény, nem is mondta, de én látom, hogy ma van a születésnapja, úgyhogy kedves Zsolt, speciálban ezt most neked.

Woody Woodpecker és a From the Space, Nagy Billy Joel a harmadik helyen 8 perccel, 7:30 előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyáresték. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
2: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
3: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.

0: bemerültünk a hűs habok között az Ószámban, The Ocean, az előző dal, a Mike Perry féle dal, után egy másik Michael folytatjuk. Egyébként 28 fok van már most reggel Debrecenben, úgyhogy jöhetne a hűs óceán, a hűs habok. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 39-33-104-6. Baleset, igen, mondom, hogy hol. Írták páron, hármas koccanásnak tűnik, külső Vámospércsi út, ott az Úzmara utca környékén, és Pista most futott bele, vagyis hát nem futott bele, hanem hogy ön ne fusson bele, ezért most írja nekünk, a Sziggátnál a 4-es számú főúton is van trafipax, mint ahogy van a 35-ösön is Bodaszőlő és Hajdú Böszörmény közötte.
1: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
0: 5 perccel múlt el 7:30. Na szóval, ő volt a legfiatalabb nehézsúlyú boxoló, aki világbajnoki címet nyert. Az egyik leghíresebb boxoló nem csak a tehetsége, hanem a ringen kívüli viselkedése miatt is. 58 profi mérkőzésből 50-et megnyert. 44-et kiütéssel. 6-szor szenvedett vereséget, és 2-szer pedig nem hirdettek győztest. Na ki ő? Ja, és nem mellesleg filmekben is játszik. Például a Másnaposok első és második részében. Kereken 60 esztendős lett Iron Mike, Kid Dynamite, azaz Michael Gerard Tyson.

0: Mike, nagyon jól nyomtad.
1: Igen, igen, szenzációs volt.
2: Kösz, fiúk, higgyétek el, nagyon jól esik. Jut eszembe, sürgősen szedesd le a tetkót a pofádról.
1: Jó, rajta vagyok.
0: Ja, és bocs, hogy az utolsó pillanatban változtattunk.
2: Nem gáz, öcsém.
3: Miről van szó?
0: Úgy volt, hogy a Bernie napot adja elő a Jonas Brothers-től, de nem bírjátok a progresszív zenét.
3: Fiúk,
4: ezt nem fogjátok elhinni.
3: A telefonod?
4: Igen.
0: Miért nem hívtál fel minket?
4: Teljesen lemerült, de feltöltöttem. És vannak képek.
0: Mi? A francba.
4: Igen, némelyik elég durva.
2: Zsíros, nézzük meg.
1: Na. Jobb, ha inkább nem nézzük meg.
2: Nem á, Mike Tyson vagyok, nekem semmi sem ciki.
5: Röhögjük.
1: Mi? Na jó, egyszer megnézzük.
4: Aztán törőjük. Nem lesz baj.
6: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
7: Egy filmzene most. A Best FM-en.
8: És nem lesz baj a külső Vámospércsi úton, vagy melyik ez? Bocsánat, nézem. Igen, Vámospércsi úton. Enikő most írja, hogy már félre is húzódtak a felek, tehát nincs torlódás a baleset miatt. Aztán Mike Tyson ma 60 esztendős lett. Boxolónak egészen kiváló. Hát, színésznek... Nem tudom, énekesnek? Hallhatták. Úgyhogy inkább jön eredetiben 7 perccel fél 8 után Murray Head-től. A One Night in Bangkok a hónap utolsó reggeli műsorában. Bangkok.

0: Best reggel, sok zenével és friss hírekkel.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Azon a napon, amikor az ember beengedi szívébe az igaz szeretetet, mindaz, ami jól el volt rendezve, összekuszálódik, és megrendül minden, amit helyesnek és igaznak tartottunk. A világ tehát akkor válik valódivá, amikor az ember megtanul szeretni, egészen addig csak hisszük, hogy tudjuk, mi a szerelem, de nincs bátorságunk szembenézni igazi valójával. A szerelem vad erő. Ha meg akarjuk zabolázni, elpusztít. Ha börtönbe akarjuk zárni, a rabszolgájává tesz. Ha meg akarjuk érteni, cserben hagy és összezavar.

10 Sphinx dalát hallották, Bad Dreams címmel a kedd reggelben. A hónap utolsó napján, június 30-a van, a Best FM-en jöjjenek a legfrissebb közlekedési információk, megint baleset, mégpedig a Galamb utca, Karabé utca kereszteződésében. Viktor írja, hogy anyagi káros baleset történt, az egyik autó elfoglalja a Zsibogó felé haladó sávot, szóval kicsi forgalmi akadályt képeznek, de el lehet jönni mellettük, csak figyelmesen. És ugyanez igaz a külső Vámospércsi úton, az Uzmara utcánál, ahol hármas koccanás volt, ott félreálltak a felek, de egy kereszteződésnél voltak, úgyhogy emiatt nagyobb figyelmet igényelt azok számára, akik arra haladtak. És akkor Monostorpályi út legalább két helyen is villámvoks, nem zenei villámvoks, Budai Nagyantal aktív trafibox, négyes számú főút Sziggát, trafipax, és 35-ös Hajdúböszönyi Bodaszőlő között szintén trafipax. Köszönjük a sok-sok információt, cserébe jó zenéket játszunk. A Kánikula hűsítős lágereit, most például a dalt, amelynek az eredetije 1982-ben Steve Winwood lágere volt, Valerie címmel, aztán pedig mindjárt mutatom, hogy mi lett belőle.

0: Tégem, hát ennek az órának vége, mert hogy 8 óra van, úgyhogy kezdünk mindegy egy újabbat. Az előző percekben pedig hát nem csak Opitz Barbie dalát, hanem azt a jó kis feldolgozást is hallhattát. Viktor, az 2004-es az a dal, nem 90-es évek. Az eredeti meg ugye a 80-as években, 1982-ből Steve Winwoodtól szólt, a Valerie-ből így lett, az ilyen volt, ilyen lett rovatunkban, Call on Me. Mivel folytatjuk? Az Another-rel. A jó kis funky nyári sláger. A Talk to You. Ez is érkezik mindjárt a kedd reggelben Debrecen kedvenc rádiójában. Ahol születésnapos a következő dal. Na ez már valóban a 90-es évek. 1996. június 30-a. Kereken 30 esztendős, ma az évtized egyik legjobb dala, a Backstreet Boys, Everybody Eyes. És ebben a melegben Edgar kicsit nyúzottabbnak tűnsz. Dupla apropója is van a Man in Black című filmnek, és a zenének Will Smith-től, az egyik maga a film, a másik pedig Edgar. Aki tényleg olyan nyúzott mostanában el. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Mit kínál a Maxilány?
3: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
2: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilány töltőállomás.
4: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
7: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
8: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
9: Kia. Movement that inspires.
10: Vaklármához riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. Két győzelmet is aratott Budapesten a Deac díjugratója. Ma tetőzik a kánikula, viharra is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
11: A Best FM-en.
10: Vaklármához riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. Egy gyermek hívta a segélyhívót azzal, hogy egy ház ég, majd a cím megadása után megszakította a hívást, és elérhetetlenné vált. A tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, de sem égő épületet, sem tűzre utaló nyomot nem találtak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint szándékos megtévesztés történt. A szakemberek hangsúlyozzák, a segélyhívóval való visszaélés nem játék, mert feleslegesen köti le az egységeket, miközben valódi segítségre szorulók várhatnak, írja a HAON. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni. Osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
12: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
10: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán, vagy a 1818-as számon lehet. Két győzelmet is aratott Budapesten a Deac díjugratója. Ifjú Szabó Gábor remekül szerepelt a Nemzeti Lovardában rendezett nemzetközi díjugrató versenyen. A Deac lovasa hétvégén először megnyerte a 6 éves lovak versenyszámát, majd szombaton a rangos 145 cm-es Big Tour Regál díjban is diadalmaskodott. A technikás pályát 79 indulóból mindössze 23-an teljesítették hibátlanul, közülük pedig a debreceni versenyző futotta a legjobb idő. Győzelmének köszönhetően a magyar himnusz csendült fel a Nemzeti Lovardában, írja a deac.hu.
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
10: Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.
0: 6 percen, 8 óra után pedig Debrecen belvárosában 29 fokot mutat a hőmérő, 30 fokhoz közel járunk most éppen. Na, várjuk a felfrissülést. Lehet ez a szél, ami igen csak aktív ma reggel, és egyelőre még csak meleg, párás levegőt fúj. Lehet ez már a mai vihar tevékenység előjele? Ó, hát elég viharos dolog történt, hol is? Szevasz, jó reggelt, hallgatunk!
13: Szia, Laci bácsi, Csaba vagyok. Egy útinfóm lenne, a Diószegi úton pont egy kamion most borított ki 3 villanyoszlopot, úgyhogy egy kis fennakadás lesz itt az elején a körforgalomnál.
0: Diószegi út, körforgalom, kifelé és befelé is lelassulunk rendesen. Hát nem a vihar, hanem egy kamion döntött ki 3 villanyoszlopot. Henny írja, hogy a 60-as táblát mérik a fehér Opelből, mégpedig Téglásnál. Ugyanaz információ érkezett Csabától, Tégláson fehér Opel, és itt van Petya is, Berettyói falu aktív trafi boxer.
14: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. Ó, milyen aktívak a mi hallgatóink ma reggel. Hát nyilván azért, mert van miről beszélnünk, és van mit zenélnünk. Egy új kedvenc, most 7 perccel 8 óra után. A kedd reggelben, jó reggel Debrecen. Ez a Talk to You, Another Turn, és Ultra Tola.

ugye milyen kis Fincsi, a Kánikula egyik hűsítős lágere a Best FM-en. Na ezt el kell még egyszer mondanom, mert elég durva a helyzet a Diószegi úton. A körforgalomnál egy kamionnak nem adta ki. Egy villanyoszlopot nyilván kidöntött, de lehet, hogy kettőt vagy hármat is. Az egyik villanyoszlop, amit kidöntött, az úttesten van kifelé. De nem csak a kifelé közlekedőket akadályozza, hanem a befelé jövőket is. Úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, ha nagyon sürgős, akkor tervezzenek újra. Tehát a Diószegi úti körforgalomnál egy kidőlt, vagy akár több kidőlt villanyoszlop következtében a műszaki mentés bizony elhúzódhat, mert hogy igazából még meg sem kezdődött. Feki, neked is köszönjük az infót. Ez már a 90-es évek. 8:49 előtt, 4 perccel. Sinida, a kanartalán.

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: Jó reggelt a Best reggellel.
2: És hozzuk a legfrissebb információkat. Minimum egy, de az is lehet, hogy két villanyoszlopot döntött ki egy kamion a Diószegi út elején a körforgalomnál. Nóri, köszönjük a bejelentkezést neked is. Antosz, neked pedig a fotótudósítást. Valóban a Diószegi úton, hát Antosz elmondás alapján két betonoszlopot döntött ki egy kamion. Így keresztben van az egyik az úton, és a másik a járdán. Úgyhogy nem csak kifelé lesz forgalmi akadály, hanem nyilván ez hatással lesz a befelé érkezőkre is. Jó, mondom én, ha nagyon sürgős, akkor inkább kerüljék, jó? És ha bármit látnak, csak a Best FM, a telefonszámunk 500-540 és 39-33-104-6. Na, a hónap utolsó napja, holnap pedig Hello Július. Többször elmondjuk, majd nagyon fontos. Egyrészt július 1-e a közszolgálati tisztviselők napja. A hivatali dolgozók részére munkaszünet nap, megkaptuk a tájékoztatást Debrecen megye jogú város polgármesteri hivatalától. Ott a szervezeti egységekben holnap szerdán nem lesz ügyfelfogadás. És július 1-e ugyanúgy fontos munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozóknak is. Semmelweis nap, ugyebár változik az egészségügyi ellátás rendje majd holnap. A munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak szól. Országszerte zárva tartanak a házi orvosi rendelők, a szakrendelések és a legtöbb gyógyszertár is ügyeleti rendben biztosítják az ellátást. Tehát holnap. Kedves egészségügyi dolgozók, jó pihenést kívánunk. Mára meg boldog névnapot a páloknak!
3: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
4: Köszöntjük Pál nevű hallgatóinkat! A Pál latin eredetű férfi név a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi, női párja Paula. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek között II. János Pál pápa, Pál apostol, Paul Cohen matematikus, Kinizsi Pál hadvezér, Paul McCartney angol énekes, a Beatles tagja, Pablo Picasso, Szinyei Merse Pál festőművészek, Teleki Pál miniszterelnök, és természetesen ön kedves Pál, aki a rádiót hallgatja.
2: Az milyen durva már, hogy Zsinórban ez a harmadik Pál nap, ugye volt egyszer múlt héten pénteken a Jánossal, aztán tegnap meg a Péterekkel ünnepeltek a pálok, és hát a mai nap pedig egyértelműen csak az övéké, mert hogy ma kifejezetten a páloknak játsszuk McCartney Pál egyik legnagyobb slágerét, amelyben nem egyedül, hanem Stevie Wonderrel érkezik. Ez az Ebony and Ivory.

0: de jól kezdődött ez a dal, hideg az éj. Hát az elmúlt éj az nem volt annyira hideg.
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
0: A reggelünk kifejezetten forró, már 30 fok felett a hőmérséklet, és hogy ne legyenek forró pillanatok, mindent elmondunk önöknek az önök segítségével. Például ezt is. Jó reggelt!
2: Andi vagyok, úgy infom lenne a homokkerti felüljárón egy zsák hungarocell kiszóródva általában a kifelé menő sávot foglalja.
0: A homokkerti felüljáró kifelé menni? Mikepércs felé, egy zsák hungarocell az úton, semmi hirtelen manőver, jó? Mert ugyanúgy baleset lehet belőle, mint ahogy volt korábban a Galamb utca, Karabélyi utca kereszteződésében, aztán a külső Vámospércsi úton, szerintem ott már túl vannak a felek, ugyanezt nem lehet elmondani a Diószegi útról, mert hogy ott egy kamion legalább két villanyoszlopot kidöntött a körforgalomnál, és azt tudja, hogy el fog húzódni a műszaki mentés. Bótos Laci is bejelentkezett közben, új helyen a Trafipax, a 4-es számú főúton, az autópálya felhajtó és Debrecen között elbújva a fák hűvös árnyékába. Jó utat és baleset, valamint bírságmentes közlekedést kíván Debrecen kedvenc rádiója, ahol a kedreggelben 3 perccel 8:30 után érkezik McLemore.
3: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
5: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
7: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.

DJ Snake és Justin Bieber a Best FM-en 1:49 előtt, és egy kis történelem június 30-ával kapcsolatban, például 304 éve annak, hogy a Magyarországgyűlés is elfogadja a pragmatika szankció törvényeit, azaz a Habsburg ház nőági örökösödési jogát. 156 éve Eddie Kipley megszerezte diplomáját. Hogy mi volt az érdekes? Hát az, hogy 1870-ben ő volt az első nő, aki jogi diplomát kapott. 132 éve nyitották meg az azóta London jelképévé vált Tower hidat, 92 éve 1934-ben volt a hosszú kések éjszakája, a június 30-ára virradó éjszaka, amikor Hitler leszámol a náci párton belüli ellenzékével. 90 éve jelent meg Margaret Mitchell, Elfújta a szél című remek műve, és 67 éve indult a Magyar Rádióban a Szabó család története. Még 35 évvel ezelőtt véget ért egy elég hosszú történet, amikor is hivatalosan is befejeződött a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Ez a Magyar Szabadság napja 1991 óta. És akkor Debrecen, 125 éve, hogy a debreceni polgári kerékpár egylet országos versenyt rendezett a Miklós utcai pályán 1901-ben. A versenybíróság sorában helyet foglalt Ferenc József braganzai herceg. És 6 éve annak, hogy nagy áramszünet volt Debrecenben 2020-ban, sokan emlegetik azóta is, ugyanis a vihar kidöntött oszlopokat, olyan villanyoszlopokat is, amelynek következtében 65 ezer debreceni maradt áram nélkül. Hát most is kidöntöttünk villanyoszlopokat, nem mi, hanem egy kamionos. A Diószegi úton remélem, hogy nem lesz áramszünet. A katasztrófavédelem már ott van, a tűzoltók irányítják a forgalmat, és a műszaki mentés ezekben a percekben is zajlik. Zsuzsi, köszönjük az infót neked! Folytassuk a reggelt egy kereken 30 esztendős dallal, hiszen 1996. június 30-án jelent meg a...

0: Don't Stop the Music, a Best FM, a Rihanna dalát hallották. János, neked is köszönjük a Trafipax információt. Onnan jelentkezett be Janó, ahonnan Bótos Laci barátunk a 4-es számú főúton, egy viszonylag új helyen, ott az autópálya felhajtó környékén, jól elbújva a fák árnyékában. Ott lesz majd a Trafipax. Hát keressük az árnyékos helyeket, mert hogy már most 30-unk felett a hőmérséklet, és éjszaka is meleg volt otthon a lakásban. Na, hogy aludtak? Frissen ébredtek? Vagy kicsikét olyan nyúzottabbnak tűnnek ma reggel? Van ez a figura, ez az Edgar, ez mindig olyan nyúzott, még a születésnapján is. Nem elég, hogy 1997-ben, 29 éve mutatták be a Men in Black első részét, ezekben a napokban. Még volt egy születésnapi parti a stábban, Edgart, azaz Vincent D'Onofriót ünnepelték meg. Hát ma éppen 67 lett.
1: Mi zuhant le odakint?
2: Cukor.
1: A cukor, nem csinál ilyet.
2: Adjál cukrot és vizet. Még.
1: Kicsit nyúzottnak tűnsz, Edgar.
2: Tényleg. Így már jobb?
0: Mi vagy?
3: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
4: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: Will Smith és a Man in Black nem csak a film főszereplője volt, még a zenét is elénekelte 97-ben, 29 éve, és Vincent D'Onofriót köszöntöttük a 67. születésnapján. Edgar, remélem most már formában jössz. Ó, a helyzet nem változott a Diószegi úton. Margó telefonált az előbb, hogy óriási a torlódás. Igazából már a Diószegi úti körforgalomban sem lehet behajtani. Kamion kidöntött egy vagy talán két villanyoszlopot, úgyhogy továbbra is nyomatékosan kérünk mindenkit, ha sürgős, akkor kerülje. És nyomatékosan kérünk mindenkit, a friss információkra vágyik, és a kánikula hűsítős lágereire, akkor ne kerülje a Best FM-et. BB Rexa a Faithless-szel. Az ördög Prádát visel. Ha már a mai filmes bemutatóknál tartunk. És a Best FM Rádió mai születésnapos hallgatói mellett jön egy születésnapos dal is. A latin muzsikák egyik legnagyobbika, G. Balvin, Will William és Beyoncé. Hamarosan a kedd reggelben.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
4: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!
5: És újra hallhatod is! Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz! Zeneerdő! Igazi élmény a fák alatt!
6: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
7: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
8: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású drift fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
9: Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott teherautóval egy 15 éves fiú. Ma tetőzik a hőség, ezúttal a konditermek számíthatnak a fogyasztóvédőkre. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján gyorsan a nyomára bukkantak. Követni kezdték, a sofőr azonban nem állt meg, hanem nagy sebességgel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felé hajtott. Helyenként 180 km/h tempóval. A rendőrök több útszakaszt lezártak, hogy megóvják a többi közlekedőt. A menekülés az M3-as autópályán ért véget, ahol a kis teherautó terelőtábláknak ütközött. A 15 éves sofőrt és 14 éves utasát elfogták. Jármű önkényes elvétele és lopás miatt is eljárás indult ellenük. A fiú ellen emellett közúti veszélyeztetés és engedély nélküli vezetés miatt is nyomoznak. Számolt be az esetről a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Ma tetőzik a hőség, tovább folytatódik az ivóvízosztás Debrecenben is. A harmadfokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat. Ma a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a karitatív testület önkéntesei, és több helyszínen hűsítő, párásító berendezések is üzemelnek. A párásító berendezések a Kossuth téren, a Déri téren, a Kálvin téren, a Csapó Tempó utcán, a Tócós kertben, az Angyalföld téren és a Víztorony sétányon is működnek, olvasható a város honlapján. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre, elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai. Az ASF-ek sokszor egyoldalúan indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egyoldalúan módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépni.
11: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
9: Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál. Minden nap üted
10: szól. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 1983 őszének egyik nagy kedvence a Best FM-en, csak hogy vidáman induljon a reggel a 104,6 MHz-en.
1: Jó reggel!
2: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel!
0: Boy George és a Culture Club a Karma Chameleonnal, és hát nem annyira vidám hírek az utakról, mert hogy több baleset is történt, az egyik még aktuális lehet. A Diószegi úton a körforgalomnál kamion döntött ki villanyoszlopot, vagy villanyoszlopokat. Az előző órában már ott voltak a katasztrófavédők és műszaki mentettek. Aztán Trafipax a 4-esen, Trafipax Téglásnál, a 4-es az a Sziggáti szakaszra is igaz, az autópálya felhajtó. És Debrecen között, és mi volt még ma reggel? A Diószegi út az mi is volt? Baleset? Ott is mértek? Ja, a Diószegi út ez, amit most mondtam, hát a körforgalom, persze, hogy ne. Ú, de meleg van, mennyi az, annyi. Jelenleg künn 32 fok van. De jó, hogy holnap pihenhetnek az egészségügyi dolgozók, már akinek nem lesz ügyelet. És de jó, hogy holnap pihenhetnek a köztisztviselők is, mert hogy holnap, ahogy megkaptuk a tájékoztatást a polgármesteri hivatalból, közszolgálati tisztviselők napja július 1-e. A hivatali dolgozók részére munkaszüneti nap is nem lesz ügyfélfogadás. Úgyhogy ha valaki azt tervezte, hogy holnap indul a hivatalba segítséget kérni, akkor az ne tegye, jó?
3: Kihez tudtak segítségét fordulni?
4: A pápai tanácson. A polgármesternél, a Jenőnél.
3: Kihez tudtak segítségért fordulni?
4: A polgár úrhoz, a Jenőhöz. Polgár úr Jenőhöz.
3: Kihez fordultak segítségért?
4: A polgár hivatalba. A polgár Jenő hivatalba. A hivatalba. A polgármester hivatalban voltunk, a Jenő úrhoz. Hol mentünk segítségért?
3: Tehát a polgármesteri hivatalba a polgár Jenőhöz.
4: Igen.
3: Jó?
4: A polgármester hivatalhoz a Jenő. A polgár Jenő hivatalban a Jenő úrhoz.
3: Inkább úgy kell, hogy polgár Jenőhöz a polgármesteri hivatalban. Nem?
4: Csak
3: a hivatalban.
4: A polgár Jenő hivatalban voltunk, hogy adjon nekünk tájékoztatás, hogy most mi lesz velünk.
0: Holnap ne induljanak el a polgár Jenőhöz, jó? Bocsánat, klasszikus. Tovább is van, mondjam még? Nem mondom. Érkezik a Best FM-en. A mi hente. 9 éve, hogy megjelent G. Balvinnal, a reggaeton sztárjával, Willy Williammel és Beyoncével. Ez a

0: Debrecen zenei kedvencei változatosan.
1: Munka közben is.
0: A Best FM-en.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
2: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
1: Miért éppen nálatok?
2: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
1: Hol jelentkezzek?
2: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
7: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Mit csinálsz ott, béni barátom? Látom a kaján mosolyt az orcádon.
9: Csak a házatfalát csodálom, s ha mész a festékkertbe, megvárom.
8: Gyere velem, ha akciós festéket akarsz venni, mert most a vásárlással utazást lehet nyerni.
9: Van abban a boltban mindenféle festési dolog. Kész a gyárni? Attól lenne a két asszony boldog.
8: Induljunk hát, béni! Jó lenne még zárni.

0: Jack és a Wonderful Life Debrecen hűsítő slágerei között a 104.6-on a hónap utolsó műsorában, már ami a reggelt illeti, az hamarosan be is záródik, hiszen már csak szűk, nem bő negyed óránk van a 10 órás hírekig, addig meg odaadjuk a születésnapi tortát valakinek. Na, lecsendesedett a kedves hallgatóság, ez azt jelenti, hogy mindenki beért a hűs, klimatizált munkahelyére, vagy hazaért már az éjszakai műszak után, vagy éppen strandolni tetszenek, tessenek vigyázni, magas UV sugárzás és óriási hőmérséklet értékek. Most 32, napközben 39 fok valószínű. Látták a folytatását? Az Ördög Prádát visel című filmnek? Azt bemutatták már a mozik, ugye? Idén került a mozikban, 20 évvel ezelőtt pedig 2006-ban, no akkor az első része, amit azóta is sokszor láttunk, és azóta is nagyon szeretünk.
1: Ez meg ki?
2: Senki se. Nos, a személyzet is küldték második asszisztensnek. Vettem a bátorságot, leteszteltem, de reménytelen, ne is próbálkozom vele.
1: Ezt bízza rám, majd én beszélek vele, akiket maga küldött használhatatlanok voltak. Küldje be.
2: Ennyi. Beszélni akar veled.
3: Ó, oh, jó.
2: Mozgás.
1: Ki maga?
3: A nevem Andy Sachs. A Northwestern University-n diplomáztam.
1: Akkor hogy kerül ide?
3: Hát, nálam jobb asszisztens nem is találhatnak. És azért jöttem New Yorkba, mert újságíró szeretnék lenni. Sok helyre pályáztam, de önök behívtak. Beszéltem a személyzetéssel. Lényegében vagy ez, vagy az autók.
1: Nem olvasol rám Wade-t?
3: Nem.
1: Korábban sosem hallott rólam, igaz?
3: Nem.
1: Se ízlése, se stílusérzéke.
3: Hát, ezt azért így nem mondanám.
1: Nem. Nem kérdés volt.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: Naughty Boy és a dal, amellyel elindult egyben a nagyszerű Sam Smith karrierje is, a Lella Song, és amellyel véget ér a kedd reggel, hogy indulhasson Szabó Anitával és Debrecen hűsítős lágereivel a hónap utolsó délelőtti műsora. Ebből pedig az következik, hogy jön a hónap utolsó születésnapi tortája, ami ma még a Monami kávézó és cukrászdában készül, és ami egy őrség zöld aranyatorta, és aki megnyerheti, Ferenci Noel, aki a vakációját tölti 12 esztendős Noel, a családja nevezte be. Aztán Szilágyi János csöszikét, Tóni és Marika, Nyíradonyban reménykedik a Best FM tortájában. Van másik 12 évesünk is, Nagy Bíborka, ő Nagy Gyüre Erika nevezte be, igazi tini lány, imádja a csajos dolgokat. Ruha, haj és köröm témakörben minden kérdés jöhet. Erika tőlem? megpróbálom felvenni a tempót egy 12 éves tini lányjal. Aztán ma ünnepel Gurzó Tímea, Tekla, a lánya nem feledkezett el róla, nagyon szeretlek, anya. Bodogán Lászlót a nővére köszönti az 58. születésnapján. Azt írja, hogy ács munkát végez az embereivel, úgyhogy nagyon megérdemelni a tortát. Ó, ács munka? Az nem home office, ugye? Hát persze, hogy nem, sok erőt, kitartást és boldog születésnapot Bodogán Lászlónak. Aztán Fülöp Ferencnének is, aki 80 esztendős lett, a Mennye nevezi, jó egészséget kívánunk neki. Sallai Csabát a párja Bianca, de tortát nyerhet Katona Zsombor, Sára és Bea nevezte, Vas Noel, ő 15 éves, Lenke mama és az unokatesója. Kinek van még esélye tortát nyerni? Szabó Bíborkának, vagy egy másik Bíborka, Hamec Évának, itt a nővére nevezett be, Fórizsné Fülöp Anitának, Tóth Lacikának, Molnár Bencének, Bányai Bettinak, Ittinek, Gál Péternek, Szentesiné Barta Ágnesnek, még néhány név, Katona Zsomborra, családja regisztrálta, és ennyi, jó? Én aztán nem ennyi, mert hogy hívjuk a nyertest, aki megnyeri a mai tortát.
1: Hello.
0: Hello Kitty?
1: Nem.
0: Nem Kitty?
1: Nem.
0: Bányai Bettina Kitty?
1: Igen.
0: Hát most nem vagy igen?
1: Bettina, igen.
0: Hát de Kitty is.
1: Igen, kivel beszélek?
0: Aj, Kitty! Hát meghatódtál a hétvégén, amikor a párod énekelt neked valamit? Volt valami performance a hétvégén?
1: Igen, igen.
0: De micsoda? Hát avasd már be bennünket, olyan kíváncsiak lettünk.
1: Leesett.
0: Mi esett le?
1: Veszte
0: fel. És még letagadja a nevét. Mondom, Kitty? Nem. Hát így szólítanak meg a családod, a Csuri, meg a Bányai család, hogy Kitty, akkor nekik hallgatsz a névre, nekem meg nem? Hát hogy van ez?
1: Nem, Bettina.
0: Na jó, de akkor mi volt ez a hétvégi performance, ahol nagyon meghatódtál?
1: A szerelmem írt nekem egy zenét.
0: De iszki? Elő is adta?
1: Igen.
0: És azóta sem tértél magadhoz, olyannyira letaglózott, hogy még a nevedet is elfelejtetted.
1: Igen.
0: Nincs ott a párod?
1: Nincs.
0: Ahol pedig olyan szívesen meghallgattuk volna élő, egyenes adásban. A végén még majd, nehogy már játssza Debrecen kedvenc rádiója. Szia, Fazekas Laci vagyok, az én nevem az biztos, és az is, hogy megnyerted a születésnapi tortát.
1: De jó, köszönöm szépen.
0: A hónap utolsó tortája, ezt te csípted el?
1: De jó, köszönöm.
0: Úgyhogy megkoronázzuk a hétvégi ünneplést egy kis ráadással. Boldog születésnapot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És akkor most meghallgatjuk a dalt, amit a párod előadott?
1: Ke lehet. Hát YouTube-on van fent, nem tudom, hogy te tudjátok.
0: Fent van a YouTube-on? Akkor gyorsan mondd nekem, hogy találom meg.
1: Úgy van fent, hogy Gabi Betty születésnapjára.
0: Na fogd meg akkor a sörömet, Betty! Ez volt az?
2: Ez a dal, Betty, neked
0: szól. A persze, hogy ez volt!

0: mulatási. Na jó, elég volt ennyi, már végén még jogdíjat követelnek a szerzők tőlünk. Na, hogy aztán a holnap reggeli villámvoksba majd ezt tegye be a zenei szerkesztőnk, akinek ma van a születésnapja, mármint az egyiknek, úgyhogy ő is megnyerhette volna a Best FM tortáját, de az mondjuk elég ciki lett volna. Kinyeri a pizzát?
1: A mai reggel informátora
0: Pál Sándorné, Gabika, hát minden reggel vele indul a reggelünk, tudják, Budai Nagy Antal.
1: Nyereménye, egy melans pizza.
0: Mindjárt 10 óra. Indítjuk a délelőttet az Ain't Nobody-val.

0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyáresték. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
4: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
5: Megújult az idén 10 éves víztoronykert. Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne. Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli. Nagy Erdei víztorony. Az égigérő élmény.

0: brutális baleset Debrecen Tócóvölgyváros részében, 6 parkoló autót is összetört egy sofőr. Megújult tantermek várják majd az agrárhallgatókat. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. 6 parkoló autót tört össze egy sofőr Debrecen Tócóvölgyváros részében. A történtekről a Debrecenben hallottam közösségi oldalon jelentek meg fotók, majd a Dehír megkeresésére az esetet a rendőrség is megerősítette. A beszámolók szerint a BMW végighajtott a parkolón is, egymás után 6 álló autónak ütközött, jelentős anyagi kárt okozva. A közösségi oldalon megjelent információk alapján a baleset a Vincellér utcához közeli parkolóban történt. A rendőrség tájékoztatása szerint az autót egy 42 éves férfi vezette, akivel szemben felmerült az ittasság gyanúja. A sofőrt a helyszín közelében elfogták, vezetői engedélyét elvették és büntető eljárás indult ellene. A baleset pontos körülményeit a hatóság vizsgálja. Megújult tantermek várják ősszel az agrárhallgatókat a Debreceni Egyetemen. A Böszörményi úti kampusz főépületében 2 tantermet korszerűsítettek több millió forintos vállalati támogatással. A fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközök segítik majd az oktatást, így a hallgatók korszerűbb környezetben készülhetnek fel az agrárium jövőbeli kihívásaira. A beruházás az egyetem és partnervállalatainak hosszú távú együttműködését is erősíti. Az új tantermeket már az őszi szemesztertől használatba vehetik a diákok, írja az Unideb. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Idén is Békés vármegyében termelik a legnagyobb területen a görögdínyét, csak nem 1300 hektáron. Felénk a kelet-magyarországi szabolcsi és hajdúbihari térségekben 1245 hektár a becsült termőterület.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.
1: Egy hűsítő zenei kedvenc a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: És újra hallhatod is! Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz! Zeneerdő! Igazi élmény a fák alatt!
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
6: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. campusfestival.hu.

Black Eyed Peas sláger a Don't You Worry Soul Debrecen zené kedvencei között. Kellemes szép délelőtöt kívánok mindenkinek, én Szabó Anita vagyok, és milyen furcsa és egyben szomorú, hogy már június utolsó napja, 30-a, hihetetlen, hogy milyen gyorsan elszaladt ez a hónap. Holnap már júliusba lapozunk, de a nyár egyelőre nem vesz vissza a lendületből, a hőértékek sem, még ma is nagyon magas, 38-40 fokos csúcsokra készülhetünk, vigyázzunk mindenki magára, figyeljünk egymásra, és tartsanak a Best FM-mel. A zenei kedvencekkel, ahol már az Ergódova indult el, Szikora Robi énekel, még a 80-as évekből, rég várok valakire szól, itt a Best FM.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, határidős munkáját igyekezzen gyorsan teljesíteni, és utána szép lassan tegye a dolgát, kímélje magát. Extra bevételre nem számíthat, kiadásra viszont bőven. Mi? Kellemes meglepetések érik, nem túl nagyok, de arra jók, hogy jól érezze magát. Szerezzen ön is örömöt másoknak. Ikrek. Ön nem anyagias, most mégis elkapja a pénz bűvölete. Lehet, hogy sokat keres, de gondolja végig, hogy milyen áron. Rák. Reggel örömmel nyugtázza, hogy jobban aludt, mint máskor. Allergiás tünetei némiképp csökkentek. Oroszlán. Még ma sem tud napirendre térni a közelmúlt eseményei fölött. Minden gondolatában a folytatás lehetséges következményeit fontolgatja. Szűz. Ön erősen befelé forduló, mélyérzelmű ember. Ma olyan gondolatok foglalkoztatják, amelyeket nem akar megosztani másokkal. Mérleg. Könnyen barátkozik, így a nyáron sok barátságot köt. A szerelem mindenhol ott van, ahol megfordul. Skorpió. Nehezen viseli el a változó hangulatú embereket, emiatt a barátaival is képes összeveszni. Nyilas. Szabadsága alatt idegen emberekkel és soha nem látott látványosságokkal ismerkedik meg. Fogékony minden újra, és nyitott az emberek felé. Bak. Anyagi gondjait próbálja saját erőből megoldani, néha szorosabbra is kell fogni a kiadásokat. Tele van tervekkel, és bolygója inspirálja a véghezvitelre. Bízöntő. Semmit se bízzon a véletlenre, se azokra, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, vagy nincs felelősségérzetük, vegye kezébe ügyeinek intézését. Marak. Békés, harmonikus magánéletet ígérnek a csillagok. Önön múlik, hogy mennyire tudja szépé, emlékezetessé tenni a pihentető nyári napokat.

0: Köszöntjük Pál nevű hallgatóinkat! A Pál latin eredetű férfi név a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi, női párja Paula. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek között II. János Pál pápa, Pál apostol, Paul Cohen matematikus, Kinizsi Pál hadvezér, Paul McCartney angol énekes, a Beatles tagja, Pablo Picasso, Szinyei Merse Pál festőművészek, Teleki Pál miniszterelnök, és természetesen ön kedves Pál, aki a rádiót hallgatja.
1: A Best délelőttben elérkezett a pillanat, amikor sorsoljuk a mai nyertesünket. Péterek, Pálok, Isten éltessen benneteket. A mai nyertesünk viszont egy házassági évfordulós pár. Őket sorsolta ki a gépünk, méghozzá Burai Imre és Burai Eleonóra. Imre azt írta a párjáról, hogy nagyon jó feleség, nagyon finomakat főz. Emellett imád úszni, sportolni, és jelenleg itthon van a gyerekeinkkel. Kívánok még magunknak nagyon-nagyon sok boldog évet. Csak is így ketten, és nagyon hálás vagyok, hogy te lettél életem párja. Ezeket a szép szavakat meg mi más is követhetni, ha nem egy ünneplés, például a melans cukrászdába. Gratulálunk nektek szeretettel, a melansba pedig lehetőségetek van ünnepelni egy finom süti társaságában, vagy éppen kávé kapucsinó, hűsítő, üdítő ebben a melegben. A Republik dala pedig szóljon minden ma ünneplőnek, legyen az névnapos, vagy akár házassági fordulós pár, és aki szeretné regisztrálni szeretteit, az megteheti továbbra is, és kizárólag a bestfmdebrecen.hu oldalon.

0: Vaklármához riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. Két győzelmet is aratott Budapesten a Deac díjugratója. Ma tetőzik a kánikula, viharra is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Vaklármához riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. Egy gyermek hívta a segélyhívót azzal, hogy egy ház ég, majd a cím megadása után megszakította a hívást, és elérhetetlenné vált. A tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, de sem égő épületet, sem tűzre utaló nyomot nem találtak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint szándékos megtévesztés történt. A szakemberek hangsúlyozzák, a segélyhívóval való visszaélés nem játék, mert feleslegesen köti le az egységeket, miközben valódi segítségre szorulók várhatnak, írja a HAON. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
0: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán, vagy a 1818-as számon lehet. Két győzelmet is aratott Budapesten a Deac díjugratója. Ifjú Szabó Gábor remekül szerepelt a Nemzeti Lovardában rendezett nemzetközi díjugrató versenyen. A Deac lovasa hétvégén először megnyerte a 6 éves lovak versenyszámát, majd szombaton a rangos 145 cm-es Big Tour Regál díjban is diadalmaskodott. A technikás pályát 79 indulóból mindössze 23-an teljesítették hibátlanul, közülük pedig a debreceni versenyző futotta a legjobb időt. Győzelmének köszönhetően a magyar himnusz csendült fel a Nemzeti Lovardában, írja a deac.hu. Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.

A keddél előtt utolsó órájába léptünk, 11 óra után Elpés lágerével indítottuk az órát, ezúttal azt a jó, itt a Best FM-en. Hello mindenkinek, csodás napot és kitartást mindenkinek ebben a hőségben. Holnapra már pár fokot visszaesik a hőmérséklet, csütörtökre pedig már 26 fokot ígérnek, így áll most legalábbis az előrejelzés. Június utolsó napján, vagyis ma van az aszteroidák világnapja, illetve a közösségi média világnapja is, jönnek érdekességek ezzel kapcsolatban is. A zenei folytatásban pedig már a Berlin

Debrecen zenei kedvencei között egy újdonság szólt Shakirától itt a Best FM-en. 16 évvel a legendás Waka Waka után a kolumbiai énekesnő Shakira ismét a futballvilágbajnokság egyik meghatározó hangja lett. Ő készíthette el ugyanis a most hallott 2026-os FIFA VB hivatalos dalát, amely a Die Die címet kapta. Shakira neve pedig már korábban is összeforrt a világbajnokságokkal. A 2010-es dél-afrikai torna himnusza Waka Waka minden idők egyik legismertebb VB dala lett, később pedig a La La La című dala is hatalmas sikert aratott. A közösségi médiában a rajongók óriási lelkesedéssel fogadták a visszatérést, sőt egyenesen úgy fogalmaztak, hogy Shakira megmentette a VB hangulatot, amelyet egyébként sokáig élvezhetnek még a foci rajongók, hiszen július 19-ig tart a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Az Imagine Dragons dalával folytatjuk itt a Best FM-en, a Top of the World indult el, és az is kiderül nem sokára, hogy ma van a közösségi média, sőt az aszteroidák napja is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ajtó, ablak, árnyékolás, kószaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kószaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. Kószaprofil.hu.
2: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
7: Beázó tető. Előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték. Hey!

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel, június 30-a pedig egy igazán különleges nap, hiszen ma egyszerre ünnepeljük a közösségi média és az aszteroida világnapját is. Elsőre talán nincs a közös bennük, pedig mindkettő arra emlékeztet bennünket, hogy milyen hihetetlenül összekapcsolódott a világunk. Az egyik a digitális térben, a másik pedig a világűr kutatásában. Ma már világszerte több mint 5 milliárd ember használ valamilyen közösségi felületet, ahol pillanatok alatt eljutnak hozzánk a hírek, élmények, történetek, de néha érdemes azért a telefon kijelzője helyett az eget is kémlelni. Ma van ugyanis az aszteroida világnapja, amely az 1908-as Tunguszkai esemény évfordulója. Történt akkoriban, hogy egy légkörben felrobbanó égítást, mint egy 80 millió fát döntött ki Szibériában, és azóta a tudósok kiemelt figyelemmel kutatják a Föld közelében keringő kisbolygókat. Akár a közösségi médiában böngésznek, akár a csillagos eget nézik majd ma éjszaka. Egy dolog biztos, hogy minden nap tartogat valami újat, mi pedig itt a rádióban gondoskodunk róla, hogy a jó zenék mellett az érdekes sztorikból se legyen hiány. A jó hangulatért pedig Gigi D'Agostino felel, hét a Best FM-en a Lamurtos indul el.

0: Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott teherautóval egy 15 éves fiú. Ma tetőzik a hőség, ezúttal a konditermek számíthatnak a fogyasztóvédőkre. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS-jel alapján gyorsan a nyomára bukkantak. Követni kezdték, a sofőr azonban nem állt meg, hanem nagy sebességgel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felé hajtott. Helyenként 180 km/órás tempóval. A rendőrök több útszakaszt lezártak, hogy megóvják a többi közlekedőt. A menekülés az M3-as autópályán ért véget, ahol a kis teherautó terelőtábláknak ütközött. A 15 éves sofőrt és 14 éves utasát elfogták. Jármű önkényes elvétele és lopás miatt is eljárás indult ellenük. A fiú ellen emellett közúti veszélyeztetés és engedély nélküli vezetés miatt is nyomoznak. Számolt be az esetről a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Ma tetőzik a hőség, tovább folytatódik az ivóvízosztás Debrecenben is. A harmadfokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat. Ma a 60 utca és a Kossuth tér találkozásán elosztanak vizet a karitatív testület önkéntesei, és több helyszínen hűsítő, párásító berendezések is üzemelnek. A párásító berendezések a Kossuth téren, a Déri téren, a Kálvin téren, a Csapó utcán, a Tócós kertben, az Angyalföld téren és a Víztorony sétányon is működnek, olvasható a város honlapján. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az edzőtermek szolgáltatásai. Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépni.
0: Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.
3: Célállomás
1: Debrecen.
3: Pozíció
1: 104,6

Paradicsom. A Hooligans-től szólt a Paradicsom, jó étvágyat kívánunk mindenkinek, ha már paradicsom. Itt a Best FM-en a déli kívánság műsor szól. Szabó Anitával és az önök zenei kedvenceivel a forrózót 500-540. Az első kívánságunkat pedig Zsuzsi küldi a férjének, Petinek, aki a nagy melegben is kitartóan dolgozik. Üzeni, hogy vigyázzon magára, nagyon szereti, és munka után várja otthon egy hűs limonádé. Ehhez pedig a kedvenc dalát kérte, ez pedig nem más, mint a Handrix és a Golden. Ez szólít a Best FM-en 14 óráig déli kívánság műsor a Zene Rádió.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
3: És újra hallhatod is! Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz! Zeneerdő. Igazi élmény a fák alatt.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású drift fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.

A zenei kedvence szólnak az ebédidő mellét a Best FM-en a Best Kora délutánban. A következő zenei kívánság pedig egy munkahelyi üdvözlet. A Raktár teljes délelőttös csapata üzeni a kollégáknak, hogy a hőség ellenére is jó kedvel telik a műszak. Mindenkinek kitartás, sok-sok folyadékot és vidám napot kívánnak. No és persze Deslágerét küldik, a Rampampamot ez érkezik. A délelőtti csapatról a délutáni műszak.

0: dalok első kézből.
1: Új dalok első kézből. Ez is egy újdonság a Best FM-en.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hát, köztörpék, hogy kijöttetek el búcsúzni.
2: Vigyázz magadra!
1: Ti meg vigyázzatok apátokra, nehogy megegye egy cápa.
3: Hanili, anyuhaj, kahano oj, nahalanai.
1: Köszönöm, cimborám. Mit is jelent ez?
3: Hozz egy pólót ajándékba.
1: Jól van, hozok.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Best FM-en.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: A Best FM szól a 104.6-on, benne pedig a déli kívánság műsor. Én nagyon sok kitartást kívánok mindenkinek, aki dolgozik, tartsanak ki, holnap már érkezik egy kis hidegfront, lehűlés, és fel is frissülhetünk majd a csapadék jóvoltából, az utakon pedig nagyon óvatosan is küldjék az infókat, bármit látnak, nyugodtan osszák meg a többi közlekedővel a Best FM-en keresztül. Norina kérésére pedig már is az Aquától indítom a Barbie Girl-t, ahogy Norbi kedvence is érkezik hamarosan John Newman-től a Love Me Again.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
3: Brutális baleset Debrecen Tócóvölgyváros részében, 6 parkolóautót is összetört egy sofőr. Megújult tantermek várják majd az agrárhallgatókat. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: 6 parkolóautót tört össze egy sofőr Debrecen Tócóvölgyváros részében. A történtekről a Debrecenben hallottam közösségi oldalon jelentek meg fotók, majd a Dehír megkeresésére az esetet a rendőrség is megerősítette. A beszámolók szerint a BMW végighajtott a parkolón és egymás után 6 álló autónak ütközött, jelentős anyagi kárt okozva. A közösségi oldalon megjelent információk alapján a baleset a Vincellér utcához közeli parkolóban történt. A rendőrség tájékoztatása szerint az autót egy 42 éves férfi vezette, akivel szemben felmerült az ittasság gyanúja. A sofőrt a helyszín közelében elfogták, vezetői engedélyét elvették és büntető eljárás indult ellene. A baleset pontos körülményeit a hatóság vizsgálja. Megújult tantermek várják ősszel az agrárhallgatókat a Debreceni Egyetemen. A Böszörményi úti kampusz főépületében 2 tantermet korszerűsítettek több millió forintos vállalati támogatással. A fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközök segítik majd az oktatást, így a hallgatók korszerűbb környezetben készülhetnek fel az agrárium jövőbeli kihívásaira. A beruházás az egyetem és partnervállalatainak hosszú távú együttműködését is erősíti. Az új tantermeket már az őszi szemesztertől használatba vehetik a diákok, írja az Unideb. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
5: Folyamatos lesz a dínye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dínye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dínyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dínye.
3: Idén is Békés vármegyében termelik a legnagyobb területen a görögdínyét, csaknem 1300 hektáron. Felénk a kelet-magyarországi szabolcsi és hajdúbihari térségekben 1245 hektár a becsült termőterület. Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.
6: A hírek után folytatódik a déli kívánságműsor.
7: Ön kérte már kedvencét?
6: A hívható telefonszám 500-540.

A Best FM-et hallgatják továbbra is, itt a 104.6-on a déli kívánságműsor második órája szól, és egy aktuális kedvenc indult el, Nagy Bogi és Dás közösen Jól leszek újra. Zsófinak, Lillának és Katának érkezik a dal, akik nem csak osztálytársak, hanem barátnők is, és együtt töltik a mai napot. Lányok, nektek nagyon szuper délután kívánok, érkezik Nagy Bogi és Dás közöse, és várom a következő zenei kérést.

0: szólnak a húrok. A Best FM-en szóljon a rock.
1: Sziasztok, Marianna vagyok, szeretném megköszönni a Roma Láng Egyesület dolgozóinak, hogy felköszöntöttek, főnök asszonynak a hűsítőfagyit, és mindenkinek, aki már felköszöntött, ugyanilyen szép napot kívánok. Egy AC/DC számot szeretnék kérni. Nagyon szépen köszönöm!

0: Best FM kívánságműsor.
1: Szolvár Krisztián vagyok. Feleségem otthon van home office-ba, Katának hívják, de én csak Bubinak becézek, és szeretnék kérni egy pörgős kis zenét, hogy jobban teljen az itthoni munkán.

A déli kívánság műsorban egy Well Hello dal indul még hozzá Pisti kérésére. A kisfiát Budai Pétert köszönti tegnapi névnapi alkalmából. Üzeni neki, hogy nagyon szereti, és igyekszik minél hamarabb meggyógyulni. A Well Hello dalával pedig a déli kérés leköszönhet a Best FM-en. 17 órától újra kérhetik majd a kedvenceket, akkor már Balogja most teljesíti a kéréseket, mi pedig találkozunk legközelebb. Jó rádiózást kívánok mindenkinek a folytatásban és az elmúlt 4 órában szabolni. Tehát

negyedik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: Vaklármához riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. Két győzelmet is aratott Budapesten a Deac díjugratója. Ma tetőzik a kánikula, viharra is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Vaklármához riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. Egy gyermek hívta a segélyhívót azzal, hogy egy ház ég, majd a cím megadása után megszakította a hívást, és elérhetetlenné vált. A tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, de sem égő épületet, sem tűzre utaló nyomot nem találtak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint szándékos megtévesztés történt. A szakemberek hangsúlyozzák, a segélyhívóval való visszaélés nem játék, mert felesleges köti le az egységeket, miközben valódi segítségre szorulók várhatnak, írja a HAON. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni. Osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
0: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán, vagy a 1818-as számon lehet. Két győzelmet is aratott Budapesten a Deac díjugratója. Ifjú Szabó Gábor remekül szerepelt a Nemzeti Lovardában rendezett nemzetközi díjugrató versenyen. A Deac lovasa hétvégén először megnyerte a 6 éves lovak versenyszámát, majd szombaton a rangos 145 cm-es Big Tour Regál díjban is diadalmaskodott. A technikás pályát 79 indulóból mindössze 23-an teljesítették hibátlanul, közülük pedig a debreceni versenyző futotta a legjobb időt. Győzelmének köszönhetően a magyar himnusz csendült fel a Nemzeti Lovardában, írja a deac.hu. Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szezonközi napszemüveg akció a Papoptikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Papoptika szalonban a Fórum első emeletén.
2: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni, sőt az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
3: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
4: És újra hallhatod is! Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz. Zeneerdő. Igazi élmény a fák alatt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
3: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott teherautóval egy 15 éves fiú. Ma tetőzik a hőség, ezúttal a konditermek számíthatnak a fogyasztóvédőkre. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján gyorsan a nyomára bukkantak. Követni kezdték, a sofőr azonban nem állt meg, hanem nagy sebességgel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felé hajtott. Helyenként 180 km/órás tempóval. A rendőrök több útszakaszt lezártak, hogy megóvják a többi közlekedőt. A menekülés az M3-as autópályán ért véget, ahol a kis teherautó terelőtábláknak ütközött. A 15 éves sofőrt és 14 éves utasát elfogták. Jármű önkényes elvétele és lopás miatt is eljárás indult ellenük. A fiú ellen emellett közúti veszélyeztetés és engedély nélküli vezetés miatt is nyomoznak. Számolt be az esetről a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Ma tetőzik a hőség, tovább folytatódik az ivóvízosztás Debrecenben is. A harmadfokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat. Ma a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a karitatív testület önkéntesei, és több helyszínen hűsítő, párásító berendezések is üzemelnek. A párásító berendezések a Kossuth téren, a Déri téren, a Kálvin téren, a Csapó utcán, a Tócós kertben, az Angyalföld téren és a Víztorony sétányon is működnek, olvasható a város honlapján. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: Szerűek az edzőtermek szolgáltatásai. Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépni.
5: Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.
8: És közben meg is érkezett a várva várt zápor, hát ha így most már egy később könnyebb lesz.
9: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on, nálunk is záporoznak a jobbnál jobb zenék, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Itt az Inner Circle és a Sweat.

0: Ezt hallgatják a 104.6-on. Julcsi pedig azt üzeni önöknek, hogy...
1: Szia, Vili! Balmazújvároson a Böszörményi úton fényképeznek. Jó utat!
2: Légy te a trafivadászunk! 500-540.
0: És hogy útközben legyen mit hallgatni, nyomatjuk önöknek a jobbnál jobb zenéket. Jó, most a Tame Impala. Annak ellenére, hogy ez úgy hangzik, mintha egy személy neve lenne, ez tulajdonképpen egy zenekar, vagy inkább egy zenei projekt elnevezése. A főnöke az egésznek egy ausztrál zenész, énekes, dalszerző, producer Kevin Parker, és körülötte folyamatosan jönnek, mennek a egyéb más zenészek. Itt van tőle, vagy tőlük, most nem is tudom, hogy kell ezt pontosan mondani, de szóval itt van az új nagy sláger, a Tame Impala.

0: A Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát örülünk neki, hogy megérkezett végre a lehűlés, meg az eső, amit annyira vártunk, de úgy tűnik, hogy ez rögtön gondot is okoz. Például azt jelentik nekünk a hallgatóink, hogy...
1: Szia, Vili, Marci vagyok. Azt szeretném bejelenteni a 471-esen a Sámsonkerti körforgalomnál. A vihar leszette a hálót, három autó elfoglalta. Nagyon óvatosan közlekedjenek az utazók, az úton lévők befele. Tudod, ahogy megyünk kifele Debrecenből, Sámsonkert fele, azon az oldalt.
0: Tehát a Sámsonkerti körforgalomnál okozott egy kis kárt a vihar, és ez okozhatott fennakadást a közlekedésben, plusz beindították a rendőrök a trafiboxot a Budai Nagyantalon, ezt is önöktől tudjuk. Bármi van, szóljanak, 500-540, minden érdekel bennünket, ami a városban és a környéken történik.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe

0: kezdenek.
1: Tiszaajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tiszaajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
6: Reklámot hallottak. És úgy tűnik, hogy lesz miről beszélnünk az utakkal kapcsolatban itt a lehűléssel együtt. Például...
7: Ja, Bogaras Miki, én nekem is lenne egy kis útinfóm. Debrecen, Diószegi út, kifele létevihetes felek, kint vannak a tűzoltók, és egy pár darab fa kidőlt az útra.
6: Tehát ez a Diószegi útot is nagyon vigyázzanak. Mondom még egyszer, 500-540 szóljanak, ha látnak valamit, ami másoknak is fontos lehet. És közben hallani is lesz, mit jön Filó, és a Hajnalok a gangon.

itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát megint van miről beszélnünk az utakkal kapcsolatban. Sanyi írja nekünk, hogy a Mikepércsi úton Debrecenből kifelé baleset miatt a külső sávban helyszínelnek. Fokozott figyelemmel közelítse meg mindenki a szakaszt, köszönjük szépen. Tehát ez a Mikepércsi út Debrecenből kifelé. Mondjuk el a többit is, tehát a Diószegi úton faágak estek az útra, jelenleg ott ezeknek a eltakarítása zajlik. A 471-esen a Sámsonkerti körforgalomnál pedig a szél leszette a védőhálót, és jelen pillanatban ott ez okoz fennakadást. Itt ez a hirtelen jött lehűlés meg szél úgy tűnik, hogy okoz problémákat. Óvatosan vezessenek, vigyázzanak magukra is, és egymásra is, és hát várom továbbra is az infókat. 500-540. Közben kicsit lassítunk, abból baj nem lehet, jön a Scorpions.

Jön a Bagosi Brothers Company és a Fúj meg szél. Hát meg fog fújni a szél bennünket rendesen. A következő órákban úgynevezett hőzivatarok érhetnek el bennünket. A hőkupola után most egy új kifejezést kell megtanulnunk. Tehát hőzivatarok jöhetnek. Erős viharos széllökések és jégeső is lehet itt a nap hátralévő részében. Így ér véget a kánikula. Úgyhogy hát ennek megfelelően közlekedjenek, megtervezzék a napjukat. Próbáljanak például az autókkal fedett helyen parkolni. Tehát még egyszer mondom, olyan szép ez a szó, úgynevezett hőzivatarok jöhetnek erős viharos széllel és jégesővel. Meg akkor jöjjön a Bagosi Brothers Company is. Ez a Fúj meg szél a bestem.

0: túl a Best FM-en a 104.6-on, és hát maradunk a csajos zenéknél, mert... Mindjárt jön a nagy kedvenc, Ray és a Where is my husband, de előtte gyorsan meghallgatjuk a 4 órás híreket.
1: Brutális baleset Debrecen Tócóvölgyváros részében, 6 parkolóautót is összetört egy sofőr. Megújult tantermek várják majd az agrárhallgatókat. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. 6 parkolóautót tört össze egy sofőr Debrecen Tócóvölgyváros részében. A történtekről a Debrecenben hallottam közösségi oldalon jelentek meg fotók, majd a Dehír megkeresésére az esetet a rendőrség is megerősítette. A beszámolók szerint a BMW végighajtott a parkolón is, egymás után 6 álló autónak ütközött, jelentős anyagi kárt okozva. A közösségi oldalon megjelent információk alapján a baleset a Vincellér utcához közeli parkolóban történt. A rendőrség tájékoztatása szerint az autót egy 42 éves férfi vezette, akivel szemben felmerült az ittasság gyanúja. A sofőrt a helyszín közelében elfogták, vezetői engedélyét elvették és büntető eljárás indult ellene. A baleset pontos körülményeit a hatóság vizsgálja. Megújult tantermek várják ősszel az agrárhallgatókat a Debreceni Egyetemen. A Böszörményi úti kampusz főépületében 2 tantermet korszerűsítettek több millió forintos vállalati támogatással. A fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközök segítik majd az oktatást, így a hallgatók korszerűbb környezetben készülhetnek fel az agrárium jövőbeli kihívásaira. A beruházás az egyetem és partnervállalatainak hosszú távú együttműködését is erősíti. Az új tantermeket már az őszi szemesztertől használatba vehetik a diákok, írja az Unideb. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Idén is Békés vármegyében termelik a legnagyobb területen a görögdínyét, csak nem 1300 hektáron. Felénk a kelet-magyarországi szabolcsi és hajdúbihari térségekben 1245 hektár a becsült termőterület. Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.
3: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. Kószaprofil.hu.
0: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on. 4 óra elmúlt, úgyhogy remélem, hogy már csak én dolgozok az egész városban, önök pedig már úton vannak hazafelé, és hát az én munkám sem olyan kemény, csak itt játszom önöknek a jobbnál jobb zenéket. Ahogy megbeszéltük, jön Ray és Where is my husband?

0: M4-6-on, azafelé a Budai Nagyantal utcán legyenek a szokásosnál is óvatosabbak, működik a Trafibox, sokba kerülhető, erről elfelejtkeznek, szóval csak finoman a gázpedállal. Nem sokára pedig itt a nap legjobb része, hamarosan kezdődik a...
1: Best FM kívánságműsor.
0: Valaki nagyon szorgos volt, és már elküldte a kérését nekünk Viberen. Jöhet a többi is, innentől kezdve fogadom a kívánságokat. Írjanak a 3933-1046-ra, vagy még jobb, hogyha fölhívnak. 500-540. 5 órától élesben is kívánságműsor, de addig is gyűjtöm a kéréseket, szóval hívjanak, írjanak. Kezdjünk el készülni a kívánságműsorra, addig pedig küldöm mindenkinek, aki szereti Ékondalát, itt a Lonely

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára.

0: Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metasheet. A lemezbe zárt érték.
1: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet. A Balmazújvárosi úton.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
3: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.

Manuel és a Voodoo Baba, a Best FM-en a 104.6-on. Ilyen zenékkel kísérjük ma haza önöket. És lehet, hogy nem árt egy kicsit előre gondolkodni holnapra, hiszen holnap július 1-e, a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja, és az az egészségügyi dolgozóknak többé-kevésbé minden évben munkaszüneti nap. A legtöbb háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelő, védőnői tanácsadás és gyógyszertár zárva lesz szerdán a Semmelweis nap miatt. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy teljes egészében megáll az egészségügy, ügyeleti rendszerben dolgozni fognak, de ha mondjuk például gyógyszert kell kiváltaniuk, vagy valami hasonló dolgok van, akkor azt lehet, hogy érdemes még ma délután hazafelé elintézni, mert holnap egy kicsit nehézkesebb lesz. Tehát holnap július 1-e, Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja, és ez ugyebár munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak. Mi viszont nem állunk meg, jön Lorin és a Euphoria, aztán pedig 5-től kívánság műsor. Már hívhatnak 500-540.

0: ház.
1: Ho-ho, ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és hát a közlekedéssel kapcsolatban mindig van info. Például a legújabb, hogy holnap megkezdik az útépítési munkákat a Füredi úton, a BEM tér felé vezető oldalon, a Malom Park megállóhely környékén. Emiatt holnap reggel lezárják a Malom Park megállóhelyet, és egészen augusztus 31-ig nem is lehet majd használni, viszont 50 méterrel előrébb kialakítanak egy ideiglenes megállóhelyet, ott lehet majd fel is leszállni. Tehát ez már holnap reggel érvényben lesz, és a nyár végéig marad is ez az állapot. Tehát nem lehet használni a Füredi úton, a BEM tér felé vezető oldalon a Malom Park megállóhelyet holnap reggeltől. Mindenre figyelünk, ami a városban történik, és közben adjuk is a város ritmusát jobbnál jobb zenékkel. Teddy Swims most a Besten!

ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, jó utat hazafelé mindenkinek, és hát a fél szemünk közben természetesen a foci VB-n, ugye a tegnap az nagyon izgalmas volt itt a németek meg a hollandok váratlan kiesésében, a mai nap valószínűleg ekkora fordulatokat nem fog hozni, de 7 órától Elefántcsontpart Norvégia, 11-től Franciaország, Svédország, szerintem ez lesz a legkeményebb derbi ma, a harmadik meccs pedig hát az már gyakorlatilag holnap lesz itt Európában, hajnal 3-tól Mexikó-Ekvádor, tehát 7 órától Elefántcsontpart Norvégia, 11-től Franciaország, Svédország, hajnal 3-tól pedig Mexikó-Ekvádor. Ez a mai program a VB-n. Nálunk pedig kívánságműsor a program 5-től, már hívhatnak a kérésekkel, 500-540, ne hagyjanak unatkozni, egyébként pedig Kid Rock zenéje, az Awesome Along.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és mivel hamarosan 5 óra lesz, azért lassanként kívánságműsor üzemmódra kapcsoljuk magunkat. Kezdődik az a 2 óra, amikor önök szabadoggal ezdálkodhatnak a zenéink között. Start a 0630-933-1046-ra írni tudnak, az 500-540-en pedig hívhatnak. Ha lehet ilyen kérésem, inkább hívjanak, a sokkal személyesebb, meg jó pofább, hogyha beszélgetünk is egy kicsit. 500-540. Szóval kezdünk, mindjárt jön az új kedvenc, Alter és a Talk to You.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Boldogkővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
3: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BAV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek BAV.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
4: Kárglász javít, Kárglász cserél.
5: Gergő, 34 éves Kárglász autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelvörődések. A Kárglásznál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Kárglászt Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Kárglász javít, Kárglász cserél.
7: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
8: Renault autóval Liszt Debrecen. Egy jó döntés.
9: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
10: Vaklármához riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. 2 győzelmet is aratott Budapesten a Deac díjugratója. Ma tetőzik a kánikula, viharra is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
11: Hírek a Best FM-en.
10: Vaklármához riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. Egy gyermek hívta a segélyhívót azzal, hogy egy ház ég, majd a cím megadása után megszakította a hívást, és elérhetetlenné vált. A tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, de sem égő épületet, sem tűzre utaló nyomot nem találtak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint szándékos megtévesztés történt. A szakemberek hangsúlyozzák, a segélyhívóval való visszaélés nem játék, mert feleslegesen köti le az egységeket, miközben valódi segítségre szorulók várhatnak, írja a HAON. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
12: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
10: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán, vagy a 1818-as számon lehet. két győzelmet is aratott Budapesten a Deac díjugratója, ifjú Szabó Gábor remekül szerepelt a Nemzeti Lovardában rendezett nemzetközi díjugrató versenyen. A Deac lovasa hétvégén először megnyerte a 6 éves lovak versenyszámát, majd szombaton a rangos 145 cm-es Big Tour Regál díjban is diadalmaskodott. A technikás pályát 79 indulóból mindössze 23-an teljesítették hibátlanul, közülük pedig a debreceni versenyző futotta a legjobb időt. Győzelmének köszönhetően a magyar himnusz csendült fel a Nemzeti Lovardában, írja a deac.hu. Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
11: És most
1: indul az esti kívánság műsor
11: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
13: Balog István Vilmos. És akkor a következő két órában minden dalnak lesz egy gazdája. Indul a kívánság műsor. A 3933-1046-ra kell írni nekünk, de inkább hívjanak. 500-540 a Best FM forró drótja. Csak bátran kérjenek dalokat. Érdemes minél hamarabb csörögni vagy írni, mert nagyon hamar el szoktak fogyni a kiadóhelyek. És akkor nézzük, hogy milyen kérések futottak be eddig. Például Adi írja, hogy sziasztok, a tesómnak szeretném kérni a kedvencét, a Disturbed Through the Sound of Silence-et. Köszönöm, ha lejátszátok, nagyon szívesen. Viszont előtte az egyik legszebb magyar dal Bogi kérésére, a Kim Novák és a Gyémánt. És mivel kezdjük a mai kívánság műsort? Halló, tessék, Best FM!
14: Ja, Szandi vagyok.
13: Parancsolj!
14: Én azt mondom, hogy kezdjünk valami jó kis pörgős, vidám dallal.
13: Oké. Kinek szól?
14: Magamnak küldöm. Kell most valami, ami kicsit felpörget.
13: Jól van, figyelj, akkor neked küldjük az új kedvencet. A Nátor és a Talk to You, jó? Ez lesz a tiéd, amit játszok neked már is.
14: Oké, köszönöm szépen.
13: Nagyon szívesen, indul a kívánság műsor a Besten. Hangerő!

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Disturb és a Sound of Silence, a csend hangjai. Azért tudom, hogy gondoskodjanak róla, hogy ne a csend hangjai szóljanak. Este étig kívánság műsor.
1: Te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Szabina kérésére jön majd Rúzsa Magditól a nyári zápor. Nagyon nem is kell magyarázni, hogy miért pont ezt a dalt kérte, szerintem. Előtte Editnek küldjük Cher klasszikusát. Ez lesz majd az All or Nothing, és van valaki a vonalban is. Halló, szia!
3: Ja, Tóth Attila vagyok. Szeretnék küldeni egy számot. Kerozintól szeretném az Azúrót kérni. Ő szeretett barátunknak, Szombati Zsoltnak, mert 50 az 50.
0: Isten éltesse!
3: Igen, igen, igen. Most beszéltem vele különben, de szeretném, hogyha jó kis olasz zenét, ezt tudjuk, hogy miért. Köszönöm szépen, szia, szép napot neked!
0: Na hát akkor éljen az ünnepet! A szülinapi ajándék pedig, tehát a Kerozintól az Azurró itt a Best Kívánság műsorában. Várom a többi kérést is, 500-540, hívjanak.
1: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4i Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márkaszervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
5: Kia. Movement that inspires.
6: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
1: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású Drift Fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitunk.

0: Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
1: Megújult az idén 10 éves víztoronykert.
2: Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással
1: és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne.
2: Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli.
1: Nagy Erdei víztorony. Az égigérő élmény.

0: Ilyen ez a kívánságműsor, jobbnál jobb zenéket kérnek a hallgatóink. Ez a Best FM a 104.6-on, van még időnk, úgyhogy hívjanak 500-540 a forró drót, ahol elérnek bennünket.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Ó, egy régi nagy kedvenc, Madonna és a Take a Bow, Roland kérte, és a családjának küldi. És előtte mi szól? Haló, Best FM kívánságműsor.
2: Szia, én Tíma vagyok.
0: Szia.
2: És számot szeretnék kérni.
0: Rajtad a világ füle.
2: Köszönöm. Az álomhajót kérem.
0: Oké, kinek szól?
2: És a férjemnek küldöm. Üzenem neki, hogy 10 nap és nyaralás.
0: Ó, de jó, hova utazunk?
2: Görögország. És nagyon várjuk.
0: Hát azt elhiszem, azt elhiszem.
2: Oké, köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Akkor jön a nyaralásra hanguló dal. A Carpe Diem és az álomhajó itt a Best FM kívánságműsorában. Este 7-ig önök a zenei szerkesztőjénk.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Itt a mai kívánságműsor, 104.6 Best FM, 5-től 7-ig lehet garázdálkodni a zenék között minden nap, a 3933 104.6-ra írhatnak, de ha tehetik, akkor inkább hívjanak.
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: Imre és a kollégái kérésére Bruno Mars és a Treasure nem sokára. Imréjék még keményen dolgoznak egyébként, messze még nekik a nap vége, úgyhogy küldünk nekik egy kis plusz energiát. A vonalban pedig Gabriella. Hello, neked miben segíthetünk? Hello. Szia!
2: Az Bagosítól az olyan őt kérem.
0: Annak nem lesz akadálya. Hova küldött? Kinek szóljon ez a dal?
2: Szóljon Andrisnak, hogy szeretem.
0: Jó, rendben van, oké.
2: Okay. És küldöm Ritának is, mert neki meg az a kedvence.
0: Jó, nem maradt ki senki? Nincs több címzetje a dalnak?
2: Nem, nincs több.
0: Oké, okay, rendben van.
2: Szia.
0: Nagyon szívesen. Jön a Bagosi Brothers Company, és az olyan ő most a Best-en.
3: Olyan ő, hogy megáll.

0: Rádiót hallgatják a 104.6-on, és hogy tényleg van mit hallgatni, az az önök érdeme most, hiszen ezerrel pörög a kívánság műsor. Na, még egyszer a telefonszámaink, ha még valakinek nem menne fejből, SMS Viber 3933 1046, a forró drót pedig 500-540. Nem sokára jön Benny King és a Stand By Me, Julcsi kérte saját magának, és még egy gyors üzenet, haló!
1: Hello, Bálint vagyok. Vizé Szatmáritól kérem a 100 évet várnék rád számot. Ildikónak küldöm, és üzenem neki, hogy 100 évet várnék rá.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörmény út 178 szám alatt. És újra hallhatod is. Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz. Zeneerdő. Igazi élmény a fák alatt.
2: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
7: Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott teherautóval egy 15 éves fiú. Ma tetőzik a hőség, ezúttal a konditermek számíthatnak a fogyasztóvédőkre. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
7: Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján gyorsan a nyomára bukkantak. Követni kezdték, a sofőr azonban nem állt meg, hanem nagy sebességgel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felé hajtott. Helyenként 180 km/órás tempóval. A rendőrök több útszakaszt lezártak, hogy megóvják a többi közlekedőt. A menekülés az M3-as autópályán ért véget, ahol a kis teherautó terelőtábláknak ütközött. A 15 éves sofőrt és 14 éves utasát elfogták. Jármű önkényes elvétele és lopás miatt is eljárás indult ellenük. A fiú ellen emellett közúti veszélyeztetés és engedély nélküli vezetés miatt is nyomoznak. Számolt be az esetről a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Ma tetőzik a hőség, tovább folytatódik az ivóvízosztás Debrecenben is. A harmadfokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat. Ma a 60 utca és a Kossuth tér találkozásán elosztanak vizet a karitatív testület önkéntesei, és több helyszínen hűsítő, párásító berendezések is üzemelnek. A párásító berendezések a Kossuth téren, a Déri téren, a Kálvin téren, a Csapó utcán, a Tócós kertben, az Angyalföld téren és a Víztorony sétányon is működnek, olvasható a város honlapján. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Szerűek az edzőtermek szolgáltatásai. Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépni.
7: Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.
10: Köszönjük szépen a híreket! Jó estét mindenkinek! Ez itt a Best FM a 104.6-on, és még egy teljes órán keresztül pörög a kívánság műsor. Ha dalt szeretnének kérni, akkor tudják a dolgukat, írjanak a 3933 104.6-ra, vagy hívjanak az 500-540-en, mint ahogy János is hívott.
11: Hello, János vagyok, és szeretném kérni Kim Carnettől a Better Day is Ice című számot. A játszínnak szeretném küzdeni. Szép napot és jó pihenést kívánok nekik!
10: Semmi akadálya nem lesz. Kim Carnes és a Better Day is Ice, de előtte Tóth Abigail és a Rabmadár, Gyöngyi kérte, a kívánság műsor második felvonását pedig az éves lágere nyitja, a BB Rexa és a Faithless és a New Religion, amit ma Gyula kérte.

0: 106, Best FM, 5-től 7-ig pedig, na, hogy ma is kívánság műsor. Itt vagyok és várom a kéréseket, ne hagyjanak unatkozni, a 3933-1046-ra írhatnak, SMS Viber, vagy hívjanak rá.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Milán, itt vagy a rádió mellett?

0: mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A Bávnál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal! Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam: ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellöpi.

0: tisztálása sosem múlik el. A kívánság műsor viszont azért előbb-utóbb el fog múlni. 7 óráig lehet dalokat kérni. Nem árt most már sietni, hívjanak, írjanak.
1: 6000-ét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Mindjárt teljesítem Kornél kérését, vele egy kicsit visszarepülünk a 90-es évekbe, mert jön az Ace of Base és a The Sign, viszont előtte a vonalban Gyula! Szia, hallgatlak! Parancsolj!
3: Horváth Tomitól a Megyfát kérem.
0: Igen, kinek küldöd?
3: A kislányom kedvenc. Neki küldöm.
0: A nevét megtudhatjuk?
3: Szilvinek hívják.
0: Oké, rendben van, akkor Szilvinek. Horváth Tomi és a Megyfa most a Best FM kívánság műsorában. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen! Virág!

0: 104.6, ez a Best FM. Tudják a dolgukat, kérjenek dalokat az utolsó pillanatig, ami amúgy nincs olyan nagyon messze, 7 óráig tart ma is a kívánság műsor. Írni a 3933-1046-ra tudnak, vagy hívhatnak az 500-540-es Best FM forró drótól. Egyébként nagyon jó dalokat válogatnak a mi hallgatóink szokás szerint. Például olyan majd Mariah Carey és Whitney Houston közös nagy klasszikusa, When You Believe. Nóra kérésére fogjuk ezt a dalt ma elővenni, és a vonalban is valaki. Halló, szia!
1: Itt vagyok, számot szeretnék kérni.
0: Mégpedig mit játszatok neked?
1: Destől a Kiskece, ha nem volt még.
0: Nem volt, neked tartogattuk.
1: De jó, küldöm mindenkinek, aki szereti. Tudom, hogy ez így nem túl kreatív.
0: Nem baj, most az egyszer elfogadjuk így is. Oké, jön a dal, köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Dash és Young Fly és a Kiskece, az új magyar kedvenc most a kívánság műsorban.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Kívánság műsor este 7-ig. Egyébként 3 perccel elmúlt már 3/4 hét. De azért ne fogják vissza magukat, írjanak, hívjanak az utolsó pillanatig. Például Edith sajnos a kórházban hallgat bennünket, egy kicsit betegeskedik, és oda kérte saját magának a gyógyuláshoz a Red Bull pilvakertől a Nem tudhatomot. Küldjük neked jobbulást, reméljük, hogy nincs nagy baj, és itt van velünk a vonalban Szilvi, majd ő elmondja, hogy mit szeretne. Halló, szia!
1: Szia! Én Kylie Minogue-tól kérem a Can't Get You Out-ot, és a páromnak, Daninak küldöm, mert szeretem őt.
0: Üzensz is neki valamit?
1: Majd elmondom neki személyesen.
0: Jó, hát ugye a legjobb végül is. Oké, jön a dal, Kylie Minogue most a besten. Köszi szépen!
1: Super, köszönöm!
0: Ciao, ciao! Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head itt a 104.6-on.

0: 104 Best FM, ahol a kívánság műsor utolsó másodperceihez érkeztünk. Ennyi fért a mai két óra hosszába. Köszönet mindenkinek, aki itt volt és kért dalokat, meg köszönet azoknak is, akik csak csendben hallgattak bennünket a rádiók mellett. Egy utolsó kérés azért még belefér. Gergő van a vonalban. Szia!
1: Jó napot! Az Úristent kérem.
0: Annak nem lesz akadálya. Küldöd valakinek?
1: Apukámnak, anyukámnak és a testvéremnek.
0: Mit üzenünk nekik?
1: Hogy örülök, hogy ők a családom.
0: Ó, ez nagyon szép üzenet volt, rendben van. Megérdemled a dalt azért a szép üzenetért. A Valmar jön akkor itt a Besten.
1: Köszönöm, csókolom.
0: Csókolom. Én is önöktől is elköszönök. Csók mindenkinek. Holnap találkozunk.

0: brutális baleset Debrecen Tócóvölgyváros részében, 6 parkolóautót is összetört egy sofőr. Megújult tantermek várják majd az agrárhallgatókat. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. 6 parkolóautót tört össze egy sofőr Debrecen Tócóvölgyváros részében. A történtekről a Debrecenben hallottam közösségi oldalon jelentek meg fotók, majd a Dehír megkeresésére az esetet a rendőrség is megerősítette. A beszámolók szerint a BMW végighajtott a parkolón is, egymás után 6 álló autónak ütközött, jelentős anyagi kárt okozva. A közösségi oldalon megjelent információk alapján a baleset a Vincellér utcához közeli parkolóban történt. A rendőrség tájékoztatása szerint az autót egy 42 éves férfi vezette, akivel szemben felmerült az ittasság gyanúja. A sofőrt a helyszín közelében elfogták, vezetői engedélyét elvették és büntető eljárás indult ellene. A baleset pontos körülményeit a hatóság vizsgálja. Megújult tantermek várják ősszel az agrárhallgatókat a Debreceni Egyetemen. A Böszörményi úti kampusz főépületében 2 tantermet korszerűsítettek több millió forintos vállalati támogatással. A fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközök segítik majd az oktatást, így a hallgatók korszerűbb környezetben készülhetnek fel az agrárium jövőbeli kihívásaira. A beruházás az egyetem és partnervállalatainak hosszú távú együttműködését is erősíti. Az új tantermeket már az őszi szemesztertől használatba vehetik a diákok, írja az Unideb. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Idén is Békés vármegyében termelik a legnagyobb területen a görögdínyét, csaknem 1300 hektáron. Felénk a kelet-magyarországi Szabolcsi és Hajdú-Bihari térségekben 1245 hektár a becsült termőterület. Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Memento.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Vaklármához riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. Két győzelmet is aratott Budapesten a Deac díjugratója. Ma tetőzik a kánikula, viharra is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Vaklármához riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat. Egy gyermek hívta a segélyhívót azzal, hogy egy ház ég, majd a cím megadása után megszakította a hívást, és elérhetetlenné vált. A tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, de sem égő épületet, sem tűzre utaló nyomot nem találtak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint szándékos megtévesztés történt. A szakemberek hangsúlyozzák, a segélyhívóval való visszaélés nem játék, mert felesleges köti le az egységeket, miközben valódi segítségre szorulók várhatnak, írja a HAON. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
0: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán, vagy a 1818-as számon lehet. Két győzelmet is aratott Budapesten a Deac díjugratója. Ifjú Szabó Gábor remekül szerepelt a Nemzeti Lovardában rendezett nemzetközi díjugrató versenyen. A Deac lovasa hétvégén először megnyerte a 6 éves lovak versenyszámát, majd szombaton a rangos 145 cm-es Big Tour Regál díjban is diadalmaskodott. A technikás pályát 79 indulóból mindössze 23-an teljesítették hibátlanul, közülük pedig a debreceni versenyző futotta a legjobb időt. Győzelmének köszönhetően a magyar himnusz csendült fel a Nemzeti Lovardában, írja a deac.hu. Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.

0: közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott teherautóval egy 15 éves fiú. Ma tetőzik a hőség, ezúttal a konditermek számíthatnak a fogyasztóvédőkre. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Közel 100 kilométeren átmenekült egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján gyorsan a nyomára bukkantak. Követni kezdték, a sofőr azonban nem állt meg, hanem nagy sebességgel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felé hajtott. Helyenként 180 km/h tempóval. A rendőrök több útszakaszt lezártak, hogy megóvják a többi közlekedőt. A menekülés az M3-as autópályán ért véget, ahol a kis teherautó terelőtábláknak ütközött. A 15 éves sofőrt és 14 éves utasát elfogták. Jármű önkényes elvétele és lopás miatt is eljárás indult ellenük. A fiú ellen emellett közúti veszélyeztetés és engedély nélküli vezetés miatt is nyomoznak. Számolt be az esetről a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Ma tetőzik a hőség, tovább folytatódik az ivóvízosztás Debrecenben is. A harmadfokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat. Ma a 60 utca és a Kossuth tér találkozásán elosztanak vizet a karitatív testület önkéntesei, és több helyszínen hűsítő, párásító berendezések is üzemelnek. A párásító berendezések a Kossuth téren, a Déri téren, a Kálvin téren, a Csapó utcán, a Tócós kertben, az Angyalföld téren és a Víztorony sétányon is működnek, olvasható a város honlapján. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai. Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, hogy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépni.
0: Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.

hogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: brutális baleset Debrecen Tócóvölgyváros részében, 6 parkoló autót is összetört egy sofőr. Megújult tantermek várják majd az agrárhallgatókat. Kezdődik a hazai görögdínje szezon. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. 6 parkoló autót tört össze egy sofőr Debrecen Tócóvölgyváros részében. A történtekről a Debrecenben hallottam közösségi oldalon jelentek meg fotók, majd a Dehír megkeresésére az esetet a rendőrség is megerősítette. A beszámolók szerint a BMW végighajtott a parkolón is, egymás után 6 álló autónak ütközött, jelentős anyagi kárt okozva. A közösségi oldalon megjelent információk alapján a baleset a Vincellér utcához közeli parkolóban történt. A rendőrség tájékoztatása szerint az autót egy 42 éves férfi vezette, akivel szemben felmerült az ittasság gyanúja. A sofőrt a helyszín közelében elfogták, vezetői engedélyét elvették és büntetőeljárás indult ellene. A baleset pontos körülményeit a hatóság vizsgálja. Megújult tantermek várják ősszel az agrárhallgatókat a Debreceni Egyetemen. A Böszörményi úti kampusz főépületében 2 tantermet korszerűsítettek több millió forintos vállalati támogatással. A fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközök segítik majd az oktatást, így a hallgatók korszerűbb környezetben készülhetnek fel az agrárium jövőbeli kihívásaira. A beruházás az egyetem és partnervállalatainak hosszú távú együttműködését is erősíti. Az új tantermeket már az őszi szemesztertől használatba vehetik a diákok, írja az Unideb. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Idén is Békés vármegyében termelik a legnagyobb területen a görögdínyét, csak nem 1300 hektáron. Felénk a kelet-magyarországi szabolcsi és hajdúbihari térségekben 1245 hektár a becsült termőterület. Tovább tombol a hőség, de akár már viharokra is számíthatunk a kora esti órákban. A kritikus 40 Celsius fok után holnap pár fokos lehűlés hozhat enyhülést. Az előrejelzések alapján már 35, csütörtökön pedig már 27 Celsius fok lehet. Éjszaka továbbra sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

Mondd ez, hogy lesz tár? Hogy lesz tár? Mondd ez, hogy lesz tár?

0: tudjod ki a sztár?
1: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.